0: Thank you, DJ.
1: Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.
1: Shot, one opportunity to seize everything you ever wanted, one moment, did you capture it?

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. Flip the script is in the house. Come on, flip the script is in the house. Yeah, flip the script is in the house. Come on, flip the script.

fénye távolodik. Mögöttem az értelmetlen szürkeségnek vége. Az ajtók sorban összezárnak.

0: a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Like no other. Flawless. Absolutely flawless. Perfection, perfection, perfection.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Egy hetes razzia kezdődik az utakon, zökkenőmentesen indult az új nyugtadatszolgáltatási rendszer, marad a szeptemberi nyár. Demeter Dia vagyok. Egy hetes razzia indul az utakon, ezúttal a passzív biztonsági eszközök használata kerül fókuszba. A rendőrök elsősorban a biztonsági öv, a gyermekbiztonsági rendszer, valamint segédmotorosoknál és motorkerékpárosoknál a bukósisak használatát ellenőrzik. Az akció jövő keddig tart. Zökkenőmentesen és kedvező tapasztalatokkal indult a NAV új nyugtaadatszolgáltatási rendszere. A kezdeti adatok azt mutatják, hogy az érintettek rendkívül gyorsan és sikeresen alkalmazkodtak az új digitális rendszerhez. Tudtuk meg Nincs Meyer Szilviától, a Nemzeti Adó és Vámhivatal kommunikációs főosztályvezetőjétől.
2: Szeptember 1-én indult el az újfajta nyugtaadatszolgáltatási kötelezettség, és az első adatok az nagyon bíztató. Úgy tűnik, hogy nagyon sokan felkészültek, ugyan a NAV még december 31-éig segít és nem szankcionál, de ennek ellenére már az első 3 napban 20 ezer vállalkozás használta a nyugtaadatszolgáltatási lehetőséget, 424 ezer nyugtaadatát rögzítették, és ezekben a nyugtákban 1,5 milliárd forintnyi értékesítés vagy szolgáltatás nyújtás szerepelt.
1: Kezdődik a 8. évfolyamosok kötelező pályaorientációs vizsgálata. Idén várhatóan mintegy 2400 intézmény, nagyjából 67 ezer tanulója vesz részt a mérésben október 9-ig. Az általános iskolás végzős diákok a vizsgálat segítségével képet alkothatnak érdeklődési körükről, erősségeikről, képességeikről, és megismerhetik, milyen ágazatok, szakmák állnak közel hozzájuk, közölt az oktatási hivatal. Jönnek a digitális menetrendi táblák. Szeptemberben összesen 61 budapesti megállóba kerülnek az új eszközökből, amelyeket 2 éven át tesztel majd a BKK. A társaság közölte, a tapasztalatok alapján döntenek majd a szélesebb körű alkalmazásról. A digitális menetrendi táblák valós idejű járat indulásokat és aktuális forgalmi információkat is közölnek. Az első e-papír alapú eszközök már megkezdték működésüket. Zugló vasútállomásnál vagy a keleti pályaudvarnál is találkozhatunk velük. Szeles, de napos, derült időre készülhetünk ma. A napsütés csak elvétve zavarhatják, majd kisebb felhősödések. Csapadék nem várható, 26-28 fok körüli csúcsokat mérhetünk. Holnap egy hideg front miatt a Dunántúla már napközben is előfordulhatnak záporok. A keleti ország részben ugyanakkor több órás napsütés valószínű. A Dunántúlon 18-20 fok körüli csúcsokat mérhetünk majd. Keleten, délkeleten ugyanakkor akár a 30 fokot is elérheti a csúcshőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Csak az eső kopog az ablakon, és nem te.
1: Furcsa nélküled a hétfő, azt mondják nem bírom, és köszönöm, jól vagyok.

meg egy csomó felesleges dolgot. Régebben azt hittem, hogy a többtől lehetek boldog. Hírnév, díja, karrier, mint három, csak egy börtön. Mindet elengedtem, mert sokkal több vár a földön.

0: Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 2026. szeptember 16-a van, szerda reggel 6 óra.
0: Mobilon, online és az éterben. Ez a 101.7 Best FM. Pécsbook.
1: Keresik Pécs fenyőfáit. Druidok lázadók érkeznek a megyeszékhelyre. Ordítozott, szitkozódott egy férfi. Szendi Hajni vagyok a hírekkel. Új főispán, Magyar Péter miniszterelnök szeptember 15-i hatállyal, Mészáros Gábor jogást, a Pécsi Tudományegyetem állam és jogtudományi karának adjunktusát nevezte ki a Baranya vármegyei kormányhivatalt vezető főispánnál. A döntés a magyar közlönyben is megjelent. Mészáros Gábor kinevezéséről a vidék és településfejlesztési miniszter javaslatára döntött a kormányfő. Ugyanezen a napon Kálmán János a Győr-Moson-Sopron, Török Tamás István pedig a Borsoda-Bauzemplén vármegyei kormányhivatal élére került. Október 1-től ismét megyéknek nevezik a vármegyéket, a főispáni elnevezés pedig megszűnik. Így Mészáros Gábor kormány megbízottként folytatja majd a munkáját október 1-től, addig pedig főispánként. Még csak ősz van, de már a karácsonyra készülnek. Az elmúlt évek hagyományait folytatva idén is keresi a Pécsi Város üzemeltetési cég azokat a tekintélyes, impozáns fenyőfákat, amelyek méltó díszei lehetnek Pécs köztereinek, és ünnepi hangulatot varázsolhatnak a megyeszékhely közösségi életének fontos helyszíneire a karácsonyi időszakban. A Biokom olyan legalább 8 méter magas, formás fenyőfák felajánlását várja, amelyek már túl nagyra nőttek a kertben, vagy másokból időszerűvé vált az eltávolításuk. A felajánlóknak nem kell gondoskodniuk sem a kivágásról, sem a szállításról. A munkálatokat a Biokom munkatársai szakszerűen elvégzik, és a fát is elszállítják a karácsonyi helyszínre. Napokra lezárják az utat a Remeterét felé. Halaszthatatlan biztonsági beavatkozást végez szeptember 21-e és 25-e között majd a Mecsekerdő ZRT. A 6604-es számú közúton Pécs, Mecsek-Szentkút és Remeterét között a Rangalászló úton, valamint a mellette haladó kerékpárút mentén. A munkálatok célja a közvetlen baleset veszélyt jelentő fák eltávolítása, és ezzel a közlekedők erdőjárók biztonságának megőrzése. A beavatkozás több közlekedési hatással és korlátozással is jár, érintve az autósokat, a kerékpárosokat, a gyalogosokat és a túrázókat is. Érdemes tehát indulás előtt majd mindenféleképpen tájékozódni. Két hétig teljesen felborul a vonatközlekedés a pécsi főútvonalon. A Budapest-Pécs vasúti fővonalon pályakarbantartás miatt módosul a menetrend szeptember 19-től október 2-áig. A vonatok többsége helyett Szentlőrinc és Pécs között MÁV buszok, azaz pótlóbuszok közlekednek majd, amelyek Pécsről a vonatok menetrendjéhez képest 20-30 perccel korábban indulnak. A MÁV tájékoztatása szerint a szeptember 19-én kezdődő és október 2-áig tartó Szentlőrinc és Pécs közötti vágányzárban a munkálatok majd Mecsekalja, Cserkút és Bicsért közötti szakaszon zajlanak majd. Vágányépítést, sincserét, alépítményjavítást és a vízelvezető árok tisztítását végzik el. Panaszkodnak az abaligetiek és a mánfaiak a szerpentineken hangosan száguldozó motorosokra. Kiderült, hogy nem a sebesség, hanem az átalakított kipufogók okozzák a zajt. A rendőrség helyszíni ellenőrzései alkalmával több olyan motorforgalmi engedélyét visszavonták, melyek a beavatkozás miatt átlépték a megengedett decibel szintet. Parkolási korlátozás Szentlőrincen. Karbantartási munkálatok miatt forgalmi rendváltozás lép életbe Szentlőrincen szeptember 19-től október 2-áig. Megnövekedett buszforgalomra kell számítani a jelzett időszakban az Erzsébet utca, Hunyadi János utca, Vasút utca szakaszon. További közlekedési információk a híreink végén. Druidok, lázadók és birodalmiak találkoznak a Zsolnai negyedben. Szeptember 26-án ismét megrendezik azt a rendezvényt, ahol egy messzi-messzi galaxis középpontjába utazhatunk el. A helyszín a Zsolnai negyed lesz majd. A negyedik pécsi Star Wars napon élethű filmdíszletek, vadászpilóta ül és Han Solo karbonitban, és mint egy 50 jelmezes felvonuló várható. fordítozásra és szitkozódásra lettek figyelmesek a pécsi belvárosban élők tegnap délelőtt a Kisfaludi utcában. Egy középkorú férfi eddig tisztázatlan okból feldúltan kiabálva haladt el a Magyar Honvédség toborzó irodája előtt. Az épületből többen azonnal az ablakhoz siettek, hogy megnézzék, mi a probléma. A lakók szerint nem ez volt az első ilyen eset. Javulhatnak Komló távolsági kapcsolatai, ha megvalósulnak a most felvetett autóbuszos fejlesztések. A komlói tömegközlekedés átalakulását napi budapesti járatok, új útvonalak és a nemrég újraindult vasúti személyszállítás együtt teheti látványossá. A komlói autóbuszos tömegközlekedési blog több javaslatot is eljuttatott a közlekedés szervezőkhöz. Szeptember 19-én szerb folklór estet tartanak Mohácson, a helyszín a Deák tér lesz majd. Délután 4-kor indulnak el a programok, egymást érik majd a koncertek, a táncbemutatók. Az esemény a Magyar Szerb Kulturális Évad programjaként kerül megrendezésre a Mohács 500 emlékév keretében. Élő zene, néptánc, hagyomány, balkáni ritmusok. Ittasan vezette a szolgálati járművet. Egy helyi polgárőr jogosulatlanul és ittasan vezette a Bakonyai Polgárőr Egyesület szolgálati járművét. Nem megerősített információk szerint nem is egyedül utazott az autóban, írja bama.hu. A járőrök időben lekapcsolták a férfit, így nem történt baleset, de a következményekkel számolnia kell. 17. alkalommal szervezik meg a veterán jármű találkozót Mohácson. Szeptember 19-én várják délután 2-től az érdeklődőket. A program a Mohács 500 rendezvény sorozathoz kapcsolódik. A nyilvános program 14 órakor a járművek kiállításával indul majd el a mohácsi Deák téren. Új a klímaváltozással és a környezettudatossággal foglalkozó interaktív élménytér nyílt a napokban a komlói Komlóverzumban. Az Évmilliók ösvényén Harmónia ember és természet között című kiállítás több érzékszerve hatva vezeti végig a látogatót bolygónk múltján, jelenén és lehetséges jövőjén. 5 kontinens vadászati gyűjteményét állították ki. A komlói bányásznapok program kínálatának egyik legkiemelkedőbb eseményeként nyitották meg a Pásztor Csaba lenyűgöző vadászati kiállítást. A Kossuth Lajos utca 115 szám alatt található tárlat nem csupán nemzetközi trófea gyűjtemény, hanem egy emberöltőnyi szenvedélyt mutat be. Idén is megszervezték a Komlói Honismereti és Városszépítő Egyesület tagjai a gasztronómiai versenyüket. Horvát, cigány és palóc ételkülönlegesség, valamint mexikói eredetű, de a világon szinte mindenütt elterjedt csilis babis versenybe szállt a hagyományos rendezvényen. Tarnóczy Attila, magyar sarlósi hagyományőrző jóvoltából cserépedényben sokat bab készült. Folytassuk közlekedéssel. Szeptember 16-án alagút gyakorlatot tart az M6-os autópályán a MAK, Mecsek ZRT és együttműködő segélyszervezetek. A gyakorlat miatt szerda délután 5 órától várhatóan évféli korlátozásokra, terelésekre kell számítani a strádán. A bátaszéki csomópontnál leterelik a forgalmat és a felhajtóág sem lesz használható. Hírenk végén az időjárásról. A ködés réteg felhőzet feloszlását követően ismét napos száraz időre van kilátás, főként hazánk északi felén fordulhat elő időszakosan több-kevesebb fátyol és gomoly felhő. A csapadék valószínűsége csupán késő estétől kezd majd növekedni északnyugat felől. A legmelegebb órákban 24-29 fok közé melegszik fel a levegő hőmérséklete, Baranyában sok napsütéssel 27 fok lesz.
0: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében. A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Jó reggelt, száguldanak a napok, ez már a 259. az évben, és 106 nap van hátra 2026 végéig. Ma szeptember 16-a van, szerda, sok boldogságot kívánok az Editeknek és a szülinaposoknak is. 6 óra múlt 10 perccel, Maxim Levente vagyok, Estelle és az American Boy nyit, jön a szuperhíró, aztán Whitney Houston, hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: Best FM.

Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok szeptember 16-án, az Ózon világnapján. A napot az ENSZ jelölte ki, méghozzá azért a mai napot, mert 1987-ben ezen a napon írták alá a montreali jegyzőkönyvet az ózonpajzs védelméért. A 90-es és 2000-es éveket pedig a következő percekben elhozza nekünk Lotfi Begi, Náksi, az Álmokfutók és Dr. Béres, szól majd a Hold dala, de mindenek előtt Mary J. Blige énekel, jön a Family Affair. Jó reggelt.

0: Best FM a legjobb zenék. Ma még késő nyári időnk lesz, 24-29 fokkal, holnap hidegfronthoz hűvösebb, csapadékosabb időt. Részletes időjárás jelentés mindjárt, rögtön fél hét, jönnek a friss hírek, aztán Artful Dodger és Romina Johnson.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Keresik Pécs fenyőfáit. Druidok, lázadók érkeznek a megyeszékhelyre. Ordítozott, szitkozódott egy férfi. Szendi Hajni vagyok a hírekkel. Ordítozásra és szitkozódásra lettek figyelmesek a pécsi belvárosban élők tegnap délelőtt a Kisfaludi utcában. Egy középkorú férfi eddig tisztázatlan okból feldúltan kiabálva haladt el a Magyar Honvédség toborzó irodája előtt. Az épületből többen azonnal az ablakhoz siettek, hogy megnézzék, mi a probléma. A lakók szerint nem ez volt az első ilyen eset. Még csak ősz van, de már a karácsonyra készülnek. Az elmúlt évek hagyományait folytatva idén is keresi a pécsi város üzemeltetési cég azokat a tekintélyes, impozáns fenyőfákat, amelyek méltó díszei lehetnek Pécs köztereinek, és ünnepi hangulatot varázsolhatnak a megyeszékhely közösségi életének fontos helyszíneire a karácsonyi időszakban. A Biokom olyan legalább 8 méter magas, formás fenyőfák felajánlását várja, amelyek már túl nagyra nőttek a kertben, vagy másokból időszerűvé vált az eltávolításuk. A felajánlóknak nem kell gondoskodniuk sem a kivágásról, sem a szállításról. A munkálatokat a Biokom munkatársai szakszerűen elvégzik, és a fát is elszállítják a karácsonyi helyszínre. November 8-áig lehet megtekinteni a Pincehelyi című kiállítást Pécset. Pincehelyi Sándor 80. születésnapja alkalmából. Az átfogó kiállítás a művész alkotásaiból az M21 galériában kapott helyet. Druidok, lázadók és birodalmiak találkoznak a Zsolnai negyedben. Szeptember 26-án ismét megrendezik azt a rendezvényt, ahol egy messzi-messzi galaxis középpontjába utazhatunk el. A helyszín a Zsolnai negyed lesz majd. A negyedik pécsi Star Wars napon élethű filmdíszletek, vadászpilóta ülés Han Solo karbonitban, és mintegy 50 jelmezes felvonuló várható. Szeptember 16-án alagút gyakorlatot tart az M6-os autópályán a MAK, Mecsek ZRT és együttműködő segélyszervezetek. A gyakorlat miatt szerda délután 5 órától várhatóan éjféli korlátozásokra, terelésekre kell számítani a strádán. A bátaszéki csomópontnál leterelik a forgalmat, és a felhajtóág sem lesz használható. A ködés réteg felhőzet feloszlását követően ismét napos száraz időre van kilátás, főként hazánk északi felén fordulhat elő időszakosan több-kevesebb fátyol és gomoly felhő. A csapadék valószínűsége csupán késő estétől kezd majd növekedni északnyugat felől. A legmelegebb órákban 24-29 fok közé melegszik fel a levegő hőmérséklete, Baranyában sok napsütéssel 27 fok lesz.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok! A hét közepén a napsütésé lesz a főszerep, csak itt-ott lehet kevés felhő az égen. Csapadék sehol sem várható, ha reggel 6 és 14 fok közötti 24-29 fok között alakul az igazán kellemes késő nyári szerdai időjárás, aztán holnap jön a hidegfront, amely záporokat, zivatarokat hoz, és egy fokkal hűvösebb levegőt, legalábbis az ország nyugati felére, keleten még marad a 30 fok körüli maximum, míg nyugaton 20 sem lesz, csak 18. A következő pedig már is szól a legjobb zenék között, Beyoncé-től az Irreplaceable. Jó reggelt a Best FM-mel!
1: Best FM, a legjobb zenék!

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Mindjárt 7 óra, jó reggelt, jó utat, jó készülődést kívánok annak, aki még otthon hallgat, az utolévők pedig küldhetik a közlekedési infót akár a legfrissebb hírek alatt is. Mindjárt mondom, hívható SMS Viber számunkat, előtte hadd ajánljam a következő fél órából többek között Nagy Bogi dalát. És jön majd Macy Gray is. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Ne higgy a szemednek! Az Árkád Pécs bevásárlóközpontban most meghökkentő trükkök, különleges érzékcsalódások és játékos optikai kísérletek várnak. Gyere el te is szeptember 3-a és 19-e között az Árkádba, és fedezd fel az érzékelés és észlelés csodálatos világát. Árkád. Kísérletek. Illúziók.
3: Együtt a gyermekeinkért Szentlőrinc és Királyegyháza között jótékonysági futóverseny lesz szeptember 25-én a Holcim Magyarország Kft. Szervezésében. A 3, 4 és 11 kilométeres távok mellett idén már félmaratonra is lehet nevezni szeptember 13-áig a holcim.hu/futás oldalon. Gerezslaki Gőzgombóc Fesztivál szeptember 26-án. Fellép a Vivát Bacchus, az Originál Grána Spatzen fúvó zenekar és a Magnokum Laude. Este 9 órától Unterrock Bál lesz. Bővebb info gőzgombóc.hu. Jönnek a zsök ajánlatai.
4: Szeptember 17-én a férfi, ha elmúlt 40, de fejben 30 se. Egy ilyen mókás címet kapott ez az előadás, ami a Művészetek és Irodalom házában lesz. És ez mókásan egy férfiasan tökéletes este lesz tulajdonképpen. Két ismert színész, Szabó Simon és Inatai Ákos fog beszélgetni, és ez egy képzeletszínházi előadás és beszélgetés tulajdonképpen, ahol Janikowski Éva írásai alapján keltenek életre férfi alakokat, és ezeknek a férfi lakóknak a segítségével gondolkodnak a férfi lét mindennapi mélységeiről és magasságáról, úgyhogy férfiaknak kötelező, hölgyeknek pedig erősen ajánlott. Szeptember 17-én Vecsei H. Miklós és a Cube érkezik a Solnai Kulturális Negyed 78-as koncerttermébe. A szarvassá változott fiú kiáltozása a titkok kapujából nem pusztán egy olvasmány, hanem egy ilyen sodró, mindent elárasztó tapasztalat, aminek a ritmusa, a képei, a zeneisége, az nagyon mélyen és könnyen bevésődik az ember emlékezetébe, és pont ezért választotta Vecsei H. Miklós és a Cube a legújabb előadásuk alapanyagává ezt a történetet.
0: Reklámot hallottak. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felnőttünk. Best FM. A legjobb zenék. Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
5: Napokra lezárják az utat Remeterét felé. Javulhatnak Komló távolsági kapcsolatai. Szerb folklórestet tartanak Mohácson. Napokra lezárják az utat a Remeterét felé. Halaszthatatlan biztonsági beavatkozást végez. Szeptember 21-e és 25-e között majd a Mecsekerdő ZRT. A 6604-es számú közúton Pécs, Mecsek-Szentkót és Remeterét között a Rangalászló úton, valamint a mellette haladó kerékpárút mentén. A munkálatok célja a közvetlen baleset veszélyt jelentő fák eltávolítása, és ezzel a közlekedők erdőjárók biztonságának megőrzése. A beavatkozás több közlekedési hatással és korlátozással is jár, érintve az autósokat, a kerékpárosokat, a gyalogosokat és a túrázókat is. Érdemes tehát indulás előtt majd mindenféleképpen tájékozódni. Javulhatnak Komló távolsági kapcsolatai, ha megvalósulnak a most felvetett autóbuszos fejlesztések. A komlói tömegközlekedés átalakulását napi budapesti járatok, új útvonalak és a nemrég újraindult vasúti személyszállítás együtt teheti látványossá. A komlói autóbuszos tömegközlekedési blog több javaslatot is eljuttatott a közlekedés szervezőkhöz. Irodalmi sétákat lehet tenni a Zsolnai negyedben. A parkban a műemlék épületek és az árnyas fák között várják a résztvevőket. A közös séta során irodalmi alkotások kíséretében járják be a Zsolnai család életének legfontosabb helyszíneit. Szeptember 19-én szerb folklór estet tartanak Mohácson, a helyszín a Deák tér lesz majd. Délután 4-kor indulnak el a programok, egymást érik majd a koncertek, a táncbemutatók. Az esemény a Magyar Szerb Kulturális Évad programjaként kerül megrendezésre a Mohács 500 emlékév keretében. Élőzene, néptánc, hagyomány, balkáni ritmusok.
0: A Best FM navigáció támogatója a Betto Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüvegcentrum.
5: Folytatódnak a gázvezetékjavítási feladatok Pécsett az Angster József utca Kiszkókó dűlő kereszteződésében. A helyszínen útlezárásra kell számítani. A korlátozások várhatóan szeptember 25-ig tartanak. Jó utat kívánok a Best FM-mel! A ködés réteg felhőzet feloszlását követően ismét napos száraz időre van kilátás, főként hazánk északi felén fordulhat elő időszakosan több-kevesebb fátyol és gomoly felhő. A csapadék valószínűsége csupán késő estétől kezd majd növekedni északnyugat felől. A legmelegebb órákban 24-29 fok közé melegszik fel a levegő hőmérséklete, Baranyában sok napsütéssel 27 fok lesz.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: A napokban tegnap előtt töltötte volna be 43. életévét Amy Winehouse, a britek Grammy-díjas zsenie, aki hát a 27-es klub tagja, azon sztárok közé tartozik, akik 27. születésnapjuk előtt hagytak itt minket. Janis Joplin, Jim Morrison, Jimi Hendrix. Például Tears Dry on the Rhone. Ezzel indul az óra. 7 óra elmúlt. Jó reggelt! Max Levente vagyok.
0: Best FM.

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt, szeptember 16-án, azon a napon, amelyen 1840-ben zöld utat kap az OK kifejezés, amikor megalakul egy demokratikus politikai társaság, az OK Klub. A világ második legtöbbször használt szava egyébként a klub elnöke Martin van Buren szülővárosának Old Kinderhook kezdőbetűiből alakult ki, de most szóljon egy újabb a 90-es és 2000-es évekből, oké? Jön a French Affair a Best FM-en. Jó reggelt!
1: Jó.

Best FM, a legjobb zenék. Ma még késő nyár, 24-29 fokkal. Holnap hideg fronthoz, legalábbis az ország nyugati felére hűvösebb levegőt és csapadékot, keleten még kitart a kánikula, 30 fokkal, míg nyugaton csak 18 lesz. Részletek és a folytatás a hírek végén, aztán a Stereo MC-s dalát indítom.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Két hétig teljesen felborul a vonat közlekedése a pécsi fővonalon. Ittasan vezette szolgálati járművét. Veterán autók találkoznak Mohácson. Két hétig teljesen felborul a vonat közlekedés a pécsi főútvonalon. A Budapest-Pécs vasúti fővonalon pályakarbantartás miatt módosul a menetrend szeptember 19-től október 2-áig. A vonatok többsége helyett Szentlőrinc és Pécs között MÁV buszok, azaz pótlóbuszok közlekednek majd, amelyek Pécsről a vonatok menetrendjéhez képest 20-30 perccel korábban indulnak. A MÁV tájékoztatása szerint a szeptember 19-én kezdődő és október 2-áig tartó Szentlőrinc és Pécs közötti vágányzárban a munkálatok majd Mecsekalja, Cserkút és Bicsért közötti szakaszon zajlanak majd. Vágányépítést, sincserét, alépítményjavítást és a vízelvezető árok tisztítását végzik el. Ittasan vezette a szolgálati járművet. Egy helyi polgárőr jogosulatlanul és ittasan vezette a Bakonyai Polgárőr Egyesület szolgálati járművét. Nem megerősített információk szerint nem is egyedül utazott az autóban, írja bama.hu. A járőrök időben lekapcsolták a férfit, így nem történt baleset, de a következményekkel számolnia kell. 17. alkalommal szervezik meg a veterán jármű találkozót Mohácson. Szeptember 19-én várják délután 2-től az érdeklődőket. A program a Mohács 500 rendezvény sorozathoz kapcsolódik. A nyilvános program 14 órakor a járművek kiállításával indul majd el a mohácsi Deák téren. Ebben a hónapban is többször műsorra tűzték a Bóbita Báb Színházban a Répa mesét. A báb előadás a 4-7 éves korosztálynak szól. Két szelebordi mesélő gondoskodik a tanulságról és természetesen a jó hangulatról.
0: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
1: A 66-os út elején a Budai Vámnál kátyúzás miatt kell forgatni.

0: Korlátozásra számítani. A Pécs-Abaliget összekötő út és a 6-os út csomópontja közelében útkarbantartási munkákat végeznek. A helyszínen útszűkület érvényes. Jó utat kívánok! A délutáni 27 fokról az esti órákban 20 fokra csökken Baranyában a levegő hőmérséklete, derült lesz éjszaka is fölöttünk az égbolt. Holnap reggel északnyugaton erősen felhős borult idő várható, és csütörtökön megérkezik a hideg front, melynek hatására az ország északi részében várható csapadék. Baranyában 25-26 fok lesz délután élénk széllel.
1: Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt, szeptember 16-a van, szerda, sok boldogságot a névnapos Editeknek, és Isten éltesse a szülinaposokat is. 1925-ben ezen a napon született B.B. King, amerikai gitáros, énekes, dalszerző, minden idők egyik legismertebb és legnagyobb hatású blues zenésze. szeptember 16 megszületett Peter Falk, amerikai színész, a legendás Columbo hadnagy megformálója. 1952-ben ezen a napon született Mickey Rourke, amerikai színész, boxoló, olyan filmek sztárja, mint a Sárkány éve, az Angyal szív vagy a 9,5 hét. ban a mai napon született David Copperfield, amerikai illúzionista, minden idők egyik legsikeresebb bűvésze. 1963-ban ezen a napon született Richard Marx, Grammy-díjas amerikai énekes, dalszerző, a 80-as-90-es évek egyik legsikeresebb férfi előadója. 1968-ban ezen a napon született Mark Anthony is, Grammy-díjas puertorikai származású amerikai énekes színész. szeptember 16 megszületett Flo Rida, amerikai rapper. És 1992-ben ezen a napon született Nick Jonas is, amerikai énekes, dalszerző, a Jonas Brothers tagja. Még egyszer sok boldogságot, kedves ünnepeltek, hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Autó a feje tetején, az M1-M7 bevezetőjén, az áruházaknál, Érdnél van a sor vége az M7-esen, írja nekünk Máté. Köszönjük szépen, kitartást, jó utat, mindjárt becsöngetnek, jönnek a hírek nálunk, aztán folytatjuk például a Spice Girls-el. És itt lesz Tarány Tamás is. Hívható SMS Viber, ahová Máté is küldte üzenetét, 0620 55 55 155. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felnőtt.

0: Best FM. A legjobb zenék. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Nézd be suli után a pécsi Árkád Pattáj Vokbárba. Minden tanulóra és tanárra 30% kedvezmény vár szeptember 30-áig. Mutasd fel diák vagy pedagógus igazolványodat, és állítsd össze a kedvenc kombódat. Pattáj Vokbár. Tanulj vokosan!
2: Autófelvásárlás. Divital Kft. Bizományos értékesítés. Divital Kft. Megbízható használt autó. Divital Kft. Divital Kft. Bécs, Árnyas út.
0: Reklámot hallottak. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Ha vége a munkaidőnek, jöhet az én idő. Night Shift a Best FM-en minden nap délután 6-tól. Ma a lemezjátszóknál Whiteboy és Effendi a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen popslágereivel. Night Shift-tel az éjszakába délután 6-tól, amikor a klasszikusok újraélnek. Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken fel.

0: a legjobb zenék. Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Mészáros Gábor lett Baranya új főispánja. Átalakított kipufogók okoznak zajt. Folytatódik a szép őszi idő, holnap jön a hidegfront. Új főispán, Magyar Péter miniszterelnök szeptember 15-i hatállyal Mészáros Gábor jogást a Pécsi Tudományegyetem Állam és Jogtudományi Karának adjunktusát nevezte ki a Baranya vármegyei kormányhivatalt vezető főispánná. A döntés a magyar közlönyben is megjelent. Mészáros Gábor kinevezéséről a vidék és településfejlesztési miniszter javaslatára döntött a kormányfő. Ugyanezen a napon Kálmán János a Győr-Moson-Sopron, Török Tamás István pedig a Borsod-Bauzemplén vármegyei kormányhivatal élére került. Október 1-től ismét megyéknek nevezik a vármegyéket, a főispáni elnevezés pedig megszűnik. Így Mészáros Gábor kormány megbízottként folytatja majd a munkáját október 1-től, addig pedig főispánként. Parkolási korlátozás Szentlőrincen. Karbantartási munkálatok miatt forgalmi rendváltozás lép életbe Szentlőrincen szeptember 19-től október 2-ig. Megnövekedett buszforgalomra kell számítani a jelzett időszakban az Erzsébet utca, Hunyadi János utca, Vasút utca szakaszon. További közlekedési információk a híreink végén. Panaszkodnak az abaligetiek és a mánfaiak a szerpentineken hangosan száguldozó motorosokra. Kiderült, hogy nem a sebesség, hanem az átalakított kipufogók okozzák a zajt. A rendőrség helyszíni ellenőrzései alkalmával több olyan motorforgalmi engedélyét visszavonták, melyek a beavatkozás miatt átlépték a megengedett decibel szintet. Szeptember 17-én jön az újabb forduló, a Liszt Ferenc nemzetközi zongora verseny középdöntőjének első része. Itt akár már bárki a nyertesek közé kerülhet, 18 műből választhatnak majd az indulók.
0: A Best FM navigáció támogatója a Betto Kft. Varta akkumulátorok és autóüvegcentrum.
1: Folytatódnak a gázvezetékjavítási feladatok Pécsett az Angster József utca Kiskókó dűlő kereszteződésében. A helyszínen útlezárásra kell számítani. A korlátozások várhatóan szeptember 25-ig tartanak. Jó utat kívánok a Best FM-mel! A ködés réteg felhőzet feloszlását követően ismét napos száraz időre van kilátás, főként hazánk északi felén fordulhat elő időszakosan több-kevesebb fátyol és gomoly felhő. A csapadék valószínűsége csupán késő estétől kezd majd növekedni északnyugat felől. A legmelegebb órákban 24-29 fok közé melegszik fel a levegő hőmérséklete, Baranyában sok napsütéssel 27 fok lesz.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Egy autós játékzenéje is volt, Usher, Lil Jon és Ludacris közösen. Yeah, ezzel indulunk. Jön nem sokára a Sugar Babes, és még ebben a fél órában a Blackstreet is Dr. Dre-vel. Jó reggelt, jó utat, jó készülődést annak, aki még otthon hallgat minket. A többiektől várom a közlekedés infót, 0620 55 55 155, 5 perccel múlt 8. Max Levente vagyok.
0: Best FM,

Best FM, a legjobb zenék. Elnézem sokszor, hogy a belső sávban, az autópályán, vagy az autópályák bevezetőin egymás fenekében, de tényleg fél méterre egymástól tolják egymást az autósok, hogy menjél már, mindezt 100-130-as tempónál, és hogyha valaki a sor elején fékez, akkor meg is történt a baj. Na, valami ilyesmi lehetett az M1-M7 bevezetőn is ma reggel. Soha nem értem, miért kell fél méterre menni egymástól. Minden esetre felborult egy autó a belső sávban, az M1-M7 bevezető szakaszán, a budaörsi áruházaknál, emiatt most is Érdnél bedugul már az M7-es, és az M1-es is lassabb a bevezető szakaszig. Ezen kívül aszfaltoznak a Zsámbékot és M1-est összekötő 102-es főúton. Délután 2-ig csak a félútpálya járható, most a reggeli csúcsban mindkét irányban torlódik a forgalom. Jó utat, hívható SMS Viber 0620 55 55 155, a Sugar Waves-en és az Overload a Besten. Jó reggelt!

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. No diggity, no doubt. Play on, play it. Play on, play it. Yo, Dre, drop the verse.

0: We out.
1: Best FM a legjobb zenék. Mindjárt 8:30 jönnek a friss hírek, a végén részletes időjárás jelentés. Előjáróban annyit, hogy ma még nyár lesz 24-29 fokkal. Holnap hideg front jön, nyugaton 20 fok, eső, keleten még marad a meleg, ott 30 fok lehet kezdetben. Hívható SMS, Viber, ahol akár a névnapos Editeket is föl lehet köszönteni. 0620 55 55 155. A New Radicals és a You Get What You Give folytatja.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Keresik Pécs fenyőfájét. Druidok lázadók érkeznek a megyeszékhelyre. Ordítozott, szitkozódott egy férfi. Szendi Hajni vagyok a hírekkel. Ordítozásra és szitkozódásra lettek figyelmesek a pécsi belvárosban élők tegnap délelőtt a Kisfaludi utcában. Egy középkorú férfi eddig tisztázatlan okból

0: feldúltan kiabálva haladt el a Magyar Honvédség toborzó irodája előtt. Az épületből többen azonnal az ablakhoz siettek, hogy megnézzék, mi a probléma. A lakók szerint nem ez volt az első ilyen eset. Még csak ősz van, de már a karácsonyra készülnek. Az elmúlt évek hagyományait folytatva idén is keresi a Pécsi Város Üzemeltetési Cég azokat a tekintélyes, impozáns fenyőfákat, amelyek méltó díszei lehetnek Pécs köztereinek, és ünnepi hangulatot varázsolhatnak a megyeszékhely közösségi életének fontos helyszíneire a karácsonyi időszakban. A Biokom olyan legalább 8 méter magas, formás fenyőfák felajánlását várja, amelyek már túl nagyra nőttek a kertben, vagy másokból időszerűvé vált az eltávolításuk. A felajánlóknak nem kell gondoskodniuk sem a kivágásról, sem a szállításról. A munkálatokat a Biokom munkatársai szakszerűen elvégzik, és a fát is elszállítják a karácsonyi helyszínre. November 8-áig lehet megtekinteni a Pincehelyi című kiállítást Pécset. Pincehelyi Sándor 80. születésnapja alkalmából. Az átfogó kiállítás a művész alkotásaiból az M21 galériában kapott helyet. Druidok, lázadók és birodalmiak találkoznak a Zsolnai negyedben. Szeptember 26-án ismét megrendezik azt a rendezvényt, ahol egy messzi-messzi galaxis középpontjába utazhatunk el. A helyszín a Zsolnai negyed lesz majd. A negyedik pécsi Star Wars napon élethű filmdíszletek, vadászpilóta ülés, Han Solo karbonitban, és mintegy 50 jelmezes felvonuló várható.
1: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
0: A 66-os út elején a Budai Vánnál kátyúzás miatt kell forgalomkorlátozásra számítani. A Pécs-Abaliget összekötő út és a 6-os út csomópontja közelében útkarbantartási munkákat végeznek. A helyszínen útszűkület érvényes. Jó utat kívánok! A délutáni 27 fokról az esti órákban 20 fokra csökken Baranyában a levegő hőmérséklete, derült lesz éjszaka is fölöttünk az égbolt. Holnap reggel északnyugaton erősen felhős borult idő várható, és csütörtökön megérkezik a hideg front, melynek hatására az ország északi részében várható csapadék. Baranyában 25-26 fok lesz délután élénk széllel.
1: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Ezt a fel a legjobb zenék. Ez volt a 4-es Street slágere a 10 éven át. Hát ha addig nem is tart, de elég sokáig eltart, amíg egy felborult autó körüli hercehurca lezárul. Egyrészt kideríteni, ki a hunyó, aztán szakszerűen visszaállítani a kerekére. Szóval még mindig tart a helyszínelés az M1-M7 bevezetőnél, Budaörs térségében, az áruházaknál, ahol korábban a befelé vezető oldalon felborult egy autó. 3-4 kilométeres a torlódás és az M1-esen Hegyeshalom felé is, ahol Herceghalomnál a terelésben lerobbant egy kis busz. Jó utat, használjuk ki a kellemes nyári időt, 24-29 fok, holnap hidegfront jön, nagy lesz a hőmérsékleti kontraszt, míg nyugaton csak 20, keleten még mindig 30 fok várható. George Michael és a Fast Love, így megy tovább a szerda reggel a Best FM-en.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Miközben azzal riogatnak minket, hogy az AI pár éven belül kiirthatja az emberiséget, én azt mondom, hallgassunk igazi zenét a 90-es évekből. Lisa Stansfield és a The Real Thing is szól majd 9 után. Legyen bárhogy is, akik a legtovább kitartanak majd, az biztosan a Curtis Charlie páros. Szól majd a Maradunk végig is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Napokra lezárják az utat Remeterét felé, javulhatnak Komló távolsági kapcsolatai, szerb folklórestet tartanak Mohácson. Napokra lezárják az utat a Remeterét felé. Halaszthatatlan biztonsági beavatkozást végez. Szeptember 21-e és 25-e között majd a Mecsekerdő ZRT. A 6604-es számú közúton Pécs, Mecsek-Szentkút és Remeterét között, a Rangalászló úton, valamint a mellette haladó kerékpárút mentén. A munkálatok célja a közvetlen balesetveszélyt jelentő fák eltávolítása, és ezzel a közlekedők erdőjárók biztonságának megőrzése. A beavatkozás több közlekedési hatással és korlátozással is jár, érintve az autósokat, a kerékpárosokat, a gyalogosokat és a túrázókat is. Érdemes tehát indulás előtt majd mindenféleképpen tájékozódni. Javulhatnak Komló távolsági kapcsolatai, ha megvalósulnak a most felvetett autóbuszos fejlesztések. A komlói tömegközlekedés átalakulását napi budapesti járatok, új útvonalak és a nemrég újraindult vasúti személyszállítás együtt teheti látványossá. A komlói autóbuszos tömegközlekedési blog több javaslatot is eljuttatott a közlekedés szervezőkhöz. Irodalmi sétákat lehet tenni a Zsolnai negyedben. A parkban a műemlék épületek és az árnyas fák között várják a résztvevőket. A közös séta során irodalmi alkotások kíséretében járják be a Zsolnai család életének legfontosabb helyszíneit. Szeptember 19-én szerb folklór estet tartanak Mohácson, a helyszín a Deák tér lesz majd. Délután 4-kor indulnak el a programok, egymást érik majd a koncertek, a táncbemutatók. Az esemény a Magyar Szerb Kulturális Évad programjaként kerül megrendezésre a Mohács 500 emlékév keretében. Élőzene, néptánc, hagyomány, balkáni ritmusok.
0: A Best FM navigáció támogatója a Betto Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüvegcentrum.
1: Folytatódnak a gázvezetékjavítási feladatok Pécsett az Angster József utca Kiszkókó dűlő kereszteződésében. A helyszínen útlezárásra kell számítani. A korlátozások várhatóan szeptember 25-ig tartanak. Jó utat kívánok a Best FM-mel! A ködés réteg felhőzet feloszlását követően ismét napos száraz időre van kilátás, főként hazánk északi felén fordulhat elő időszakosan több-kevesebb fátyol és gomoly felhő. A csapadék valószínűsége csupán késő estétől kezd majd növekedni északnyugat felől. A legmelegebb órákban 24-29 fok közé melegszik fel a levegő hőmérséklete, Baranyában sok napsütéssel 27 fok lesz.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerek.
3: Már is mondom, melyek ezek ebben az órában, de előbb egy friss közlekedési infó. Zolitól azt írja, M0, M1 felé Hárosi Dunahídon baleset, alakul a dugó. Köszönjük szépen, halljuk majd ebben az órában Will Smith-t, Britney Spears-t Madonnával, jön David Guetta, mindenek előtt pedig Néo a szó szikkel, 4 perc elmúlt 9, hello, jó utat, jó munkát, Max M. Levente vagyok.
0: Best FM.

Ezt a FM a legjobb zenék. Szeptember 16-án szerdán az Editek névnapján Will Smith-szel és a Men in Black film zenéjével megy tovább az óra. 0620-55-55-155 ide írt a Zoli korábban, hogy baleset az M0-áson, az M1-es felé a Hárosi Dunahídon, több kilométeres azóta a dugó. Zoli, köszi még egyszer!

0: Best of FM a legjobb zenék. A Kings of Leon bejelentette, hogy november 6-án új albumuk jelenik meg, az Oh My Beloved című, az első kislemez címe pedig a My Whole World lesz. Addig is, amíg ideér, hallgassuk 2008-as óriási slágerüket, a Use Somebody-t, amely 3 Grammy díjat is nyert annó.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.

0: Best FM, a legjobb zenék. Gyönyörű dolgok a címe a következő dalnak. Érkezik az endeim pillanatokon belül, és gyönyörű késő nyári időnk lesz 24-29 fokkal, rengeteg napsütéssel, enyhe széllel, esni nem fog, ma még mondjuk így, mert hogy holnap érkezik nyugat felől egy hideg front, de ahogy elnézem, egyre inkább úgy tűnik, hogy csak az ország nyugati felére, vagy hát inkább a Dunántúlra hoz záporokat, zivatarokat a nap első felében. Ott lesz hűvösebb, csak 20 fok körül, keleten még marad a 30 fok, és pénteken is keleten lehet melegebb, 28 fok körül, bár akkor már ott is felhősebb lesz az ég, és egy-egy zápor zivatar sem kizárt. Ilyen lesz tehát a hét második fele, és így megy tovább a szerda reggel. Érkezik az amerikai Endein, a Beautiful Things-el, tehát hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Így a hét közepén szerdán már csak két dologra várunk, de az jöjjön minél hamarabb.
2: Akár péntek, akár szombat, nekem mindegy, ez csak gyere majd holnap.
1: 10 után zenél majd a Back to Black, és hozom Edwin Collins slágerét is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Vége a szerda reggelnek, de délelőtt sem maradunk ezredfordulós kedvencek nélkül.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felnőttünk. Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Építkezés, otthonfelújítás. A Héra hőszigetelőrendszered záró bevonataként vagy díszítő vakolatként választ a Héra Drive-It szilokszám vízlepergető vékony vakolatot. Kiváló minőségű, időjárásálló, cellulózszálakkal megerősített alga- és penészgátló megoldás. Keresd az Okker festékboltban, Pécsett a Hajnóci út 6 szám alatt.
4: Ne higgy a szemednek! Az Árkád Pécs bevásárlóközpontban most meghökkentő trükkök, különleges érzékcsalódások és játékos optikai kísérletek várnak. Gyere el te is szeptember 3-a és 19-e között az Árkádba, és fedezd fel az érzékelés és észlelés csodálatos világát. Árkád. Kísérletek. Illúziók.
5: Nézd be suli után a pécsi Árkád Pad Thai Wokbárba. Minden tanulóra és tanárra 30% kedvezmény vár szeptember 30-áig. Mutasd fel diák vagy pedagógus igazolványodat, és állítsd össze a kedvenc kombódat. Pad Thai Wokbár. Tanulj vokosan!
0: Reklámot hallottak. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. Ha vége a munkaidőnek, jöhet az én idő. Night Shift a Best FM-en, minden nap délután 6-tól. Ma a lemezjátszóknál White Boy és Effendi a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen popslágereivel. Night Shift-tel az éjszakába délután 6-tól, amikor a klasszikusok újraélnek. Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felnőttünk.

0: Best FM. A legjobb zenék. Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Két hétig teljesen felborul a vonatközlekedés a pécsi fővonalon. Ittasan vezette szolgálati járművét. Veterán autók találkoznak Mohácson. Két hétig teljesen felborul a vonatközlekedés a pécsi főútvonalon. A Budapest-Pécs vasúti fővonalon pályakarbantartás miatt módosul a menetrend szeptember 19-től október 2-áig. A vonatok többsége helyett Szentlőrinc és Pécs között MÁV buszok, azaz pótlóbuszok közlekednek majd, amelyek Pécsről a vonatok menetrendjéhez képest 20-30 perccel korábban indulnak. A MÁV tájékoztatása szerint a szeptember 19-én kezdődő és október 2-áig tartó Szentlőrinc és Pécs közötti vágányzárban a munkálatok majd Mecsekalja, Cserkút és Bicsért közötti szakaszon zajlanak majd. Vágányépítést, sincserét, alépítményjavítást és a vízelvezető árok tisztítását végzik el. Ittasan vezette a szolgálati járművet. Egy helyi polgárőr jogosulatlanul és ittasan vezette a Bakonyai Polgárőr Egyesület szolgálati járművét. Nem megerősített információk szerint nem is egyedül utazott az autóban, írja bama.hu. A járőrök időben lekapcsolták a férfit, így nem történt baleset, de a következményekkel számolnia kell. 17. alkalommal szervezik meg a veterán jármű találkozót Mohácson. Szeptember 19-én várják délután 2-től az érdeklődőket. A program a Mohács 500 rendezvény sorozathoz kapcsolódik. A nyilvános program 14 órakor a járművek kiállításával indul majd el a mohácsi Deák téren. Ebben a hónapban is többször műsorra tűzték a Bóbita Bábszínházban a Répa mesét. A báb előadás a 4-7 éves korosztálynak szól. Két szelebb ordi mesélő gondoskodik a tanulságról és természetesen a jó hangulatról. Szeptember 16-án alagút gyakorlatot tart az M6-os autópályán a MAK Mecsek ZRT és együttműködő segélyszervezetek. A gyakorlat miatt szerda délután 5 órától várhatóan éjféli korlátozásokra, terelésekre kell számítani a strádán. A bátaszéki csomópontnál leterelik a forgalmat és a felhajtóág sem lesz használható. A ködés réteg felhőzet feloszlását követően ismét napos száraz időre van kilátás, főként hazánk északi felén fordulhat elő időszakosan több-kevesebb fátyol és gomoly felhő. A csapadék valószínűsége csupán késő estétől kezd majd növekedni északnyugat felől. A legmelegebb órákban 24-29 fok közé melegszik fel a levegő hőmérséklete, Baranyában sok napsütéssel 27 fok lesz.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Hello, 4 perccel múlt 10 óra, jó utat, jó munkát kívánok, Maxim Levente vagyok, Christina Aguilera és gyönyörű dala Beautiful indítja az órát, amelyet küldök a névnapos Editeknek és minden szülinapos hölgynek, úrnak. Isten éltesse az ünnepelteket, hívható SMS, Viber szám 0620 55 55 155.
0: Best FM.

0: önposta fiókja betelt. Az utolsó rögzítés időpontja 2014. október 2-a.
1: Szia, mamám! Rég láttalak, hívtalak volna, de nem tudtalak. Azért csörgök, hogy tud,

Best FM, a legjobb zenék, egy kis lightos pop a folytatásban a Velszi énekesnőtől, Donna Lewis-tól méghozzá 96-os debütáló albumáról szól már is, az I Love You, Always Forever és még több pop mixben ráadásul, ma este a Night Shift-ben 6-tól, White Boy-tól, 7-től FND-től.

0: Best FM a legjobb zenék, friss közlekedési infók a 62-es főútól Székesfehérvár határában, az M7-es csomópont környékén aszfaltot marnak, a 42-es kilométernél egy sávot lezártak mindkét irányba, nagy a torlódás. Dolgoznak az M7-esen a Balaton felé Velencénél, ott is egy-két kilométeres dugóra kell készülni, és aszfaltoznak délután 2-ig a Zsámbék és M1-es közötti 102-es főúton, csak a félút pálya járható, ott is lassabb a haladás, jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amik

0: a legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Nézd be suli után a pécsi Árkád Pattáj Wokbárba. Minden tanulóra és tanárra 30% kedvezmény vár szeptember 30-áig. Mutasd fel diák vagy pedagógus igazolványodat, és állítsd össze a kedvenc kombódat. Pattáj Wokbár. Tanulj vokosan!
2: A Rumbisztró Pécsett a Zsolnai Kulturális Negyedben helyben fogyasztással és elviteles lehetőséggel is várja a vendégeit. A Rumbisztró mai ebéd ajánlata 2990 forintért, húsleves zöldségeivel, valamint eperlevéltésztával. Az A-menü görög fűszeres pulykasült cacikivel és házi hasábburgonyával, a B-menü cukorborsó főzelék tükörtojással. A C-menü csirkésrakott tészta füstölt sajttal. A Paleo menü 3290 forintért, bazsalikomos paradicsomleves sült fokhagymával, cukkinis pulykafasírt mostáros brokkoli salátával. A Teleki Bistró Pécsett a Tudásközpontban kínál napi ebédet 2990 forintért. A mai kínálat cukorborsóleves. Az A-menü görögös csirkecsíkok jázmirizssel, a B-menü négy sajtos nyokki pirított hagymával. És végül a vegán menü 3290 forintért, frankfurti leves, köles ropogós, szőlős lencsés gerste salátával.
0: Reklámot hallottak. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek

a legjobb zenék. A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. Best FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM, a legjobb zenék. Szülinapossal folytatjuk még hozzá a ma 58 éves Mark Anthonyval, a Salsa királyával, több mint 30 millió eladott lemezzel, ő tartja a rekordot a legsikeresebb Salsa előadók között. A puertorikai származású zenész, énekes, dalszerző, színész, eredeti neve Marco Antonio Muñiz, és onnan is ismerős lehet, hogy J.Lo egyik ex-férje, közös ikergyerekeik is születtek. Híres filmek, amiben láthattuk például a Tűzben edzett férfi Denzel Washingtonnal, a 2006-os A tánc szenvedélye, vagy az 1993-as Brian De Palma mozi A Carlito útja.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Ma még késő nyári időnk lesz, 24-29 fokkal, holnap hideg front jön, igaz, főleg a Dunántúra. Szól majd a C-blocktól a Summertime, részletes időjárás jelentés a hamarosan induló hír összefoglaló végén, a délelőtt utolsó órájában pedig Subbase Monster is itt lesz. Hívható SMS Viber, ha dugó baleset lenne, 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Autósok, figyelem! Használt autófelvásárlás a Divital Kft-nél. Autót cserélne? Új autót vásárol, de nem elégedett autója beszámítási árával? Vagy csak eladná? Kérjen ajánlatot a Divital Kft-től. Pécs, Árnyasút, a Honvéd Kórház mellett. autofelvásárláspécs.hu.
3: A Rumbisztró Pécset a Zsolnai Kulturális Negyedben helyben fogyasztással és elviteles lehetőséggel is várja a vendégeit. A Rumbisztró mai ebéd ajánlata 2990 forintért, húsleves zöldségeivel, valamint eperlevéltésztával. Az A-menü görög fűszeres pulykasült cacikivel és házi hasábburgonyával, a B-menü cukorborsó főzelék tükörtojással. A C-menü csirkésrakott tészta füstölt sajttal. A Paleo menü 3290 forintért, bazsalikomos paradicsomleves sült fokhagymával, cukkinis pulykafasírt mustáros brokkoli salátával. A Teleki Bistró Pécset a Tudás Központban kínál napi ebédet 2990 forintért. A mai kínálat cukorborsóleves. Az A-menü görögös csirkecsíkok jázmirizssel, a B-menü négy sajtos nyokki pirított hagymával. És végül a vegán menü 3290 forintért, frankfurti leves, köles ropogós, szőlős lencsés gerste salátával.
0: Reklámot hallottak. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. Ha vége a munkaidőnek, jöhet az én idő. Night Shift a Best FM-en minden nap délután 6-tól. Ma a lemezjátszóknál White Boy és Effendi a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen popslágereivel. Night Shift-tel az éjszakába délután 6-tól, amikor a klasszikusok újraélnek. Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felnőttünk. Best FM, a legjobb zenék.
4: Hírek a Best FM-en. Indul a pályaorientációs vizsgálat a nyolcadikosoknak. Újra fontos találkozó helyé válnának a vásárcsarnokok. Szép napsütés vár ránk ma. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Kezdődik a 8. évfolyamosok kötelező pályaorientációs vizsgálata. Idén várhatóan mintegy 2400 intézmény, nagyjából 67 000 tanulója vesz részt a mérésben mától október 9-éig. Az általános iskolás végzős tanulók a vizsgálat segítségével képet alkothatnak érdeklődési körükről, erősségeikről, képességeikről, és megismerhetik, milyen ágazatok, szakmák állnak közel hozzájuk, közölte az oktatási hivatal. A személyes kapcsolat miatt élményt is kínálnak a piacok. Egyebek mellett erre hívják fel a figyelmet idén a vásárcsarnokok. A nyitott piacok napjához már több mint 25 létesítmény csatlakozik országszerte. A pénteken induló eseménysorozattal a vásárlókat és a helyi termelőket szeretnék közelebb hozni egymáshoz. Árulta el rádiónknak Mihalik Zoltán, a Vásárcsarnokok Együttműködési Fórumának egyik alapítója.
5: Nagyon nehéz nekünk egy-egy egyedi piacként kis marketingbüdzsével kitűnni a más kiskereskedelmi láncok közül, ezért választottuk azt, hogy összefogunk, közösen próbálunk meg szírrel írni, kinyitni a kapukat, azt hirdetni, hogy más ez a vásárlás, és nagyon fontos, hogy a piacok az egyetlen egy olyan terem, ahol az emberek még beszélgetnek egymással, nem egy automata mellett húzzák le a vonalkódokat, találkozási pont, ha úgy tetszik, egy agóra, egy közösségi tér, amely összehozza az embereket.
4: Országszerte reggelikkel indította őszi kampányát a Magyar Kerékpáros Klub. A Bringázza munkába akció keretében mintegy 170 helyszínen várták, illetve várják majd uzsonna időben a biciklivel iskolába vagy dolgozni igyekvőket, illetve onnan hazatartókat. A vendéglátás mellett néhol szakmai programokkal is készültek. Jávorszarvas miatt álltak le a vonatok Lengyelországban. Az állat a varsói központi pályaudvar síneire tévedt és órákra megbénította a közlekedést. A hatóságok altató lövedékkel ártalmatlanították, majd egy erdős területre vitték. Az Emilnek elnevezett jávorszarvas szerencsére sértetlenül megúszta a kalandot. Híreink végén néhány szó a várható időjárásról. Szinte zavartalan napsütésre, legfeljebb egy-két felhőre számíthatunk ma, esni nem fog. A levegő általában 25-28 fokig melegszik. Holnap reggelre északnyugaton beborulhat az ég, napközben viszont mindenütt közepesen vagy erősen felhős idő várható, kisebb eső, zápor is jöhet. A csúcsok 18 és 30 fok között alakulnak. Pénteken már többfelé eredhet el az eső, a naposabb keleti részeken akár 30 fok is lehet, északnyugaton viszont 19 fok valószínű.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Az Y2K pánik, ami elmaradt szerencsére végül. Az évszázad és az évezred fordulóját hatalmas globális félelem előzte meg, mert sokan attól tartottak, hogy a számítógépes rendszerek a dátumváltáskor a 99-ről 00-ra ugrás miatt összeomlanak. Végül a felkészüléseknek köszönhetően a világvége hangulat ellenére szinte semmilyen komoly leállás nem történt január 1-én, úgyhogy el is indult a 2000-es év, amelyben megjelent az óraindító dal Spiller és Sophie Alice Baxter közöse, a Groove Jet. Ezzel indul a délelőtt utolsó órája. 5 perc elmúlt 11, hello, Max Levente vagyok.
2: Best FM.

kiderül a képlet. Best FM a legjobb zenék. 1994, Los Angeles, éjszaka. Warren G. bajba kerül és hívja haverját, Nate Duggot, aki megmenti őt. Nagyjából ez a sztoria a Regulate-nek, amely a Billboard 100-as listájának második helyéig jutott annó, és Grammy-díjra is jelölték.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Best FM. A legjobb zenék.

0: We're gonna celebrate, we're gonna celebrate, come on.
1: Best FM, a legjobb zenék. Most pénteken és szombaton újból lesz nagy sportág és hangszerválasztó. Ezúttal is megnyílnak a Merkapt sportközpont kapui a fővárosban, a sportágak és a látogatók részére. 2026. szeptember 18-án és 19-én több mint 100 sportág és 25 kipróbálható hangszer várja majd az érdeklődőket. Bármilyen sportágat ki lehet próbálni, legyen a szárazföldi, vízi, ütős, labdás vagy akár művészi. A zenekedvelők pedig a hangszerek széles választékával találkozhatnak, a klasszikustól a modern hangzásvilágig. A lehetőségek tárháza szinte végtelen, ahol mindenki megtalálhatja a számára legmegfelelőbb sportágat és hangszert. A sportokat szakképzett edzők, a megjelenő hangszereket pedig zenei oktatók segítségével lehet megismerni és kipróbálni. A színpadokon izgalmas sportági bemutatókra, nyílt edzésekre, illetve színvonalas zenei koncertekre is sor kerül a két nap folyamán. A több mint 100 sportág között biztosan megtalálhatóak lesznek majd hazánk legnépszerűbb és legsikeresebb sportágai, mint a labdarúgás, az úszás, a vízilabda, a vívás, a kézilabda és a kajakkenu is. A hangszerek között pedig a zongora és a gitár a sláger. A rendezvény pénteki és szombati napja is bárki számára ingyenesen látogatható, de regisztrációhoz kötött. A szervezők sok szeretettel várják az óvodás, iskolás csoportokat is. Regisztrálni online előzetesen, de személyesen az esemény bármely napján a helyszínen is lehet.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Mindjárt friss hírek, Majoros Rita beköszönője, aztán a No Doubt és a Hey Baby. Így megy tovább a szerda délután, a többit Rita mondja. Hello, jó étvágyat, Mákszem Levente vagyok.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
2: A Tankapuja Buddhista Gimnázium és Általános Iskola szeptembertől ingyenes esti tagozatos képzéseket indít. Felnőttek általános iskolája és érettségitadó gimnázium Pécsett, Komlón és Alsó-Szentmártonban. Részletek buddhistagimnázium.hu.
3: Ne higgy a szemednek! Az Árkád Pécs bevásárlóközpontban most meghökkentő trükkök, különleges érzékcsalódások és játékos optikai kísérletek várnak. Gyere el te is szeptember 3-a és 19-e között az Árkádba, és fedezd fel az érzékelés és észlelés csodálatos világát. Árkád, kísérletek, illúziók.
4: Gerezdlaki Gőzgombóc Fesztivál szeptember 26-án. Vivat Bacchus ének együttes Fischer Norbi Akusztik Magna Cum Laude koncert. 21 órától Unterrock Ball. Főszerepben a Gerezdlaki Gőzgombóc. Bővebb info gőzgombóc.hu.
5: Együtt a gyermekeinkért Szent Lőrinc és Király Egyháza között jótékonysági futóverseny lesz szeptember 25-én a Holcim Magyarország Kft. Szervezésében. A 3, 4 és 11 kilométeres távok mellett idén már félmaratonra is lehet nevezni szeptember 13-áig a holcim.hu/futás oldalon. Gerezdlaki Gőzgombóc Fesztivál szeptember 26-án. Fellép a Vivat Bacchus, az Originál Grana Spezen fúvó zenekar és a Magna Cum Laude. Este 9 órától Unterrock Ball lesz. Bővebb info gőzgombóc.hu. Jönnek a zsök ajánlatai.
6: Szeptember 17-én a férfi, ha elmúlt 40, de fejben 30 se. Egy ilyen mókás címet kapott ez az előadás, ami a Művészetek és Irodalom házában lesz, és ez mókásan egy férfiasan tökéletes este lesz tulajdonképpen. Két ismert színész, Szabó Simon és Inatai Ákos fog beszélgetni, és ez egy képzeletszínházi előadás és beszélgetés tulajdonképpen, ahol Janikowski Éva írásai alapján keltenek életre férfi alakokat, és ezeknek a férfi lakoknak a segítségével gondolkodnak a férfi lét mindennapi mélységeiről és magasságáról, úgyhogy férfiaknak kötelező, hölgyeknek pedig erősen ajánlott. Szeptember 17-én Vecsei H. Miklós és a Cube érkezik a Solnai Kulturális Negyed 78-as koncerttermébe. A szarvassá változott fiú kiáltozása a titkok kapujából nem pusztán egy olvasmány, hanem egy ilyen sodró, mindent elárasztó tapasztalat, aminek a ritmusa, a képei, a zeneisége, az nagyon mélyen és könnyen bevésődik az ember emlékezetébe, és pont ezért választotta Vecsei H. Miklós és a Cube a legújabb előadásuk alapanyagává ezt a történetet.
0: Reklámot hallottak. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
7: Keddig jelentkezhetünk a Teszed hulladékgyűjtő akcióra. Zajlik a 10. biztonság hete. Már a naposabb holnapra felhősebb időt ígérnek. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Jövő keddig lehet regisztrálni az idei Teszed hulladékgyűjtő akcióra. Az ország legnagyobb szemétszedési kampányát idén október 12-e és 18-a között tartják. Az eseménnyel egyebek mellett az illegális hulladék elhelyezés megelőzésének és megszüntetésének fontosságára hívják fel a figyelmet. Emellett szeretnék népszerűsíteni az önkéntességet és erősíteni a környezet tudatosságot, közölte az élő környezetért felelős minisztérium. Zajlik a jubileumi 10. biztonság hete. Az ORFK és a Magyar Biztosítók Szövetsége mintegy 40 partnerrel közösen hívja fel a figyelmet a biztonságra és a baleset megelőzésre. Országszerte tartanak programokat, a középpontban pedig a roller balesetek állnak. mondta rádiónknak Jenei Attila, a Mavisz kommunikációs vezetője.
8: 2024-ben a személyisérüléses rollerrel bekövetkezett balesetek 14.000 balesetből 2,5%-a volt olyan, amelyben a rolleres volt az okozó. 2025-ben ez a szám már 4,5% volt, 2026 első 6 hónapjában pedig 7%-ra ugrott ez a mutató. A Magyar Biztosítók Szövetsége éppen ezért tartja annyira fontosnak ezt a közös mikromobilitási tanulmányt, amit majd a Széchenyi Egyetemen hozunk nyilvánosságra. Mind a gyerekeket, mind a felnőtteket érinti a roller használat. Őrült felelőtlenségről tesznek tanúbizonyságot azok, akik nem tartják be a szabályokat.
7: Rövid időre ismét leállt a forgalom két lengyelországi repülőtéren a légierőműveletei miatt. A légi kikötők csak nem egy órán keresztül nem fogadtak vagy indítottak gépeket. Hivatalos közlések szerint légtérsértés nem történt, a hadsereg megelőző jellegű műveleteket hajtott végre a közeli ukrajnai területek elleni orosz rakétacsapásokkal kapcsolatban. Egyre nagyobb területeket emésztenek fel az erdőtüzek Horvátországban. Az utóbbi 35 évben összesen több mint 850 ezer hektárnyi terület égett le. Az idei szezon pedig már most jóval súlyosabb a tavainál. Legutóbb Brács szigetén napokig pusztítottak a lángok, mintegy 5000 hektár égett le. Általában napos idő vár ránk, csupán északnyugaton, északon, illetve keleten, északkeleten költözik időnként néhány felhő az égre, esni azonban ott sem fog. A levegő általában 25-28 fokig melegszik. Késő estére ebből 12-21 fok marad. Holnap közepesen vagy erősen felhős idő várható, kisebb eső, zápor is jöhet a Tiszántúlon, közben órákra előbújhat a nap, a csúcsok 18 és 30 fok között alakulnak. Északnyugaton lehet a leghűvösebb.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
9: Kellemes napot, szép szerdát kívánok mindenkinek! Majoros Rita vagyok, a következő pár órában én leszek itt önökkel, ezen a frekvencián, ebben a rádióban, és ezeket az isteni zenéket hozom, mint Justin Timberlake és a Rock Your Body, de itt lesz Yves Leroc és a Rise Up, jön Michael Jackson és Jennifer Lopez is. Most a No Doubt-tal indulunk, hey baby!
0: Best FM, a

Best FM a legjobb zenék. Csodálatosan szép délutánt kívánok mindenkinek, így szerdán is. Én Majoros Rita vagyok, nagyon remélem, hogy a mai délutánból is együtt töltünk legalább néhány percet, vagy akár néhány órát is. Én 6 óráig biztosan itt leszek, és hozom a legjobb zenéket a 90-es, 2000-es évekből, egyszerűen a kedvenc időszakunkból. Nagyon jól indult a mai napom, bár ezt szerintem a hangomon is lehet hallani, egyszerűen csak fodrásznál voltam, és nekem mindig feldobja a napjaimat az ilyen reggel, meg hát ha jó hajnap van, annál szerintem nem is kell több. Jó zenéket hallgattam odafelé, még az a Baby Sisters maratont tartottam, úgyhogy vigyük tovább a jó hangulatot így a délutánban is. Itt lesz a Volvox és a Taps, ők is segítenek, de jön majd Press Michel Mayával és a Ghetto Superstar. Itt lesz Irszlarok, most pedig Michael Jackson és a Remember the Time. Hamarosan közlekedési infokkal is jelentkezem. Legyen szép a napjuk!

0: Fest FM a legjobb zenék. Ma is sokan vannak úton, és sokan is lesznek, úgyhogy amint kapok ma is közlekedési információkat, már adom is tovább. Munka zajlik az M0-áson, a keleti szektoron, az M3-as autópálya felé Gyál közelében. A 31-es kilométer után a belső sávot helyenként lezárták, úgyhogy lassulásra kell készülni. De dolgoznak az M5-ösen is Röszke felé, burkolatot javítanak Lajos Mizsénél, a 62-es kilométernél a külső sáv van zárva. Székesfehérvár határában pedig a 62-es főúton aszfalt a 42-es kilométernél mindkét irányban torlódásra kell számítani. 0620-55-55-155, ez pedig az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Ha bárkinek van a mai délutánon is útinfója, lát valamit, nagyon megköszönöm, ha felhív ezen a számon, vagy esetleg ír egy üzenetet. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Szép délutánt kívánok mindenkinek! A Kompakt Diszkó dalát hallottuk a Hősökkel, ez volt a Minden rendben. Ezt Lacinak üzenném, aki kérdezte tőlem, hogy melyik ez a dal, gyorsan áruljam el. Hát remélem most már akkor nálad is minden rendben. A következő órában is tartsanak velem, mert hogy egy-két perc és jönnek a legfrissebb hírek, hiszen mindjárt délután egy óra lesz, utána pedig megyünk tovább az Olivier from Ursel, itt lesz a lófejű.

0: És zenél majd Mauro Picotto is jön a Komodó.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: a legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Gerezd Laki Gőzgombóc Fesztivál szeptember 26-án. Vivat Bacchus ének együttes Fischer Norbi Akusztik Magna Cum Laude koncert. 21 órától Unterrock Ball. Főszerepben a Gerezd Laki Gőzgombóc. Bővebb info gőzgombóc.hu.
2: Ne higgy a szemednek! Az Árkád Pécs bevásárlóközpontban most meghökkentő trükkök, különleges érzékcsalódások és játékos optikai kísérletek várnak. Gyere el te is szeptember 3-a és 19-e között az Árkádba, és fedezd fel az érzékelés és észlelés csodálatos világát. Árkád, kísérletek, illúziók.
3: A Tankapuja Buddhista Gimnázium és Általános Iskola szeptembertől ingyenes esti tagozatos képzéseket indít. Felnőttek általános iskolája és érettségit adó gimnázium Pécsett, Komlón és Alsó-Szentmártonban. Részletek buddhistagimnázium.hu.
0: Reklámot hallottak. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. Ha vége a munkaidőnek, jöhet az én idő. Night Shift a Best FM-en, minden nap délután 6-tól. Ma a lemezjátszóknál White Boy és Effendi a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen popslágereivel. Night Shift-tel az éjszakába délután 6-tól, amikor a klasszikusok újraélnek. Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban

0: a legjobb zenék.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Egy hétig nem kell fizetni a kerékpárszállításért a vonatokon. Ismeretlen drón zuhant le Németországban. Holnaptól már itt-ott eső is jöhet. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Egy hétig ingyen lehet kerékpárt szállítani a vonatokon, kedden az autómentes napon pedig 999 forintos napi jeggyel korlátlanul lehet utazni a helyközi járatokon az egész országban. A közlekedési és beruházási miniszter a Facebookon számolt be arról, hogy a tárca milyen kedvezményekkel készül az idei európai mobilitási hétre. Vitézi Dávid hozzátette, az egyéb felárakat például a helyjegyet külön kell megváltani. Nem változott érdemben a gazdatársadalom kor összetétele az elmúlt 3 évben itthon, derült ki az Agrárium 2026 előzetes adataiból. A képzettség terén ugyanakkor kedvező trend figyelhető meg, mondta rádiónknak Tóth Péter, a KSH természeti erőforrás statisztikai főosztályának vezetője.
3: A gazdaságirányítóknak a 37%-a az 65 évesnél idősebb, ugyanakkor a fiatal gazdaságirányítóknak az aránya az továbbra is 10% alatti. Folytatódott az örvendetes növekedés, hogy a felsőfokú mezőgazdasági végzettséggel rendelkezőknek az aránya az továbbra is nőtt. Most már minden 8. gazdaságirányító felsőfokú mezőgazdasági végzettséggel rendelkezik, és 48%-a csökkent azoknak az aránya, akik mezőgazdasági képzettség nélkül irányítják a gazdaságukat.
2: Lezuhant egy ismeretlen drón Németországban. Az eset a német szövetségi haderő egyik légibázisától 1 kilométerre történt, írta az Index. Az eszköz egy nyílt, lakatlan részen csapódott be, a maradványok nagy területen szóródtak szét, a roncsok után most is kutatnak, azt még vizsgálják, honnan származik a drón. A rendőrség szerint a lakosság nincs veszélyben. Jövőre augusztus 1-én rendezik a Forma 1-es Magyar Nagydíjat. Ez lesz majd a 24 fordulós világbajnoki sorozat 13. állomása. A nagydíjakat 22 országban bonyolítják le, derül ki a most nyilvánosságra hozott 2027-es versenynaptárból. A 6 helyett a szezonban 10 sprint futamos hétvégét tartanak. Visszatér a helyszínek közé júniusban Portugália, októberben pedig Törökország. Híreink végén néhány szó a várható időjárásról. Szinte zavartalan napsütésre, legfeljebb 1-2 felhőre számíthatunk ma, esni nem fog. A levegő általában 25-28 fokig melegszik. Holnap reggelre északnyugaton beborulhat az ég, napközben viszont mindenütt közepesen vagy erősen felhős idő várható, kisebb eső, zápor is jöhet. A csúcsok 18 és 30 fok között alakulnak. Pénteken már többfelé eredhet el az eső, a naposabb keleti részeken akár 30 fok is lehet, északnyugaton viszont 19 fok valószínű.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Szép délutánt mindenkinek, egy óra is elmúlt lassacskán 4 perccel. Szólnak a legjobb zenék itt a Best FM-en, én Majoros Rita vagyok, és a kérdésem az, emlékeznek, mit csináltak 2000 nyarán? Hát gyanítom, hogy például Mauro Picottót hallgattak, akkor jelent meg ugyanis a Komodó. Ne számoljunk vissza, inkább csak élvezzük ezt a slágert. Legyen szép a napjuk!
0: Best FM!

Best FM a legjobb zenék, a Halott pénz és Bye Alex, ó igen, dala után. Már meg is hoztam a napkérdését. Ma arra vagyok kíváncsi, hogy mik azok a dolgok, amiket mások úgy általában csinálnak, mi viszont egyáltalán nem értjük, hogy miért. Gondolok itt arra, akik a mozgó lépcsőn minden helyet elfoglalnak. Vagy akár mondjuk nem adják át a helyet a várandós kismamáknak, vagy akár az idősebbeknek, ezt én mondjuk tényleg sose értettem, vagy egyszerűen visszateszik az üres, teljes dobozt a hűtőbe, akár a kollégáink közül. Szóval mik azok a dolgok, amiket mások csinálnak, mi viszont egyáltalán nem értjük, vagy sokan csinálnak, mert hogy azért talán nem mindenki, remélem. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámok jöhet ide néhány üzenet, de akár ott vagyunk a Facebookon, az Instagramon is. Várom a válaszokat, sőt, nyugodtan hívjanak fel, hogyha elmesélnék a saját történetüket. A folytatásban pedig az unokaöcsém egyik kedvenc slágere érkezik, mert hogy nemrég tudtam meg, hogy ez bizony a Verdák egyik betétdala, úgyhogy jön a Rascal Flatts és a Life is a Highway a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt a világ egyik legromantikusabb dala. Sixpence, None the Richer és a Kiss Me, ezek pedig a legfrissebb útinfók, úgyhogy már meg is jöttem velük. Budapestről kaptam egyet, hogy a Rákóczi úton baleset történt a Nyár utcánál, úgyhogy ott kell a 7. kerületben egy kis fennakadásra számítani. De kaptam egy olyat is, hogy a Bem József utcában baleset történt, a Bem József térnél, úgyhogy ott is fennakadás van. Az M0-es autóút keleti szektorában az M3-as autópálya felé folyik még a munka Gyálnál, a 31-es kilométert követően a belső sávot helyenként lezárták, így lassulásra kell készülni. Az M5-ösön Röszke felé pedig burkolatot javítanak Lajos Mizsénél, a 62-es kilométernél a külső sáv zárva is van. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és a hívható telefonszámunk is. Ha közlekedési információjuk van, megköszönöm, ha hívnak vele, vagy ha elküldik. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelmei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Meghallgattuk a Follow the Flow dalát, ez volt a Porszem, a folytatásban friss híreket hallgatunk, mert 2 órához érkeztünk. Nagyon gyorsan telik most ez a délután, úgyhogy egy kicsit mi is pörögjünk fel, ezt megtehetjük majd az Animal Cannibals-szel. Itt lesz a takarítónő. És jön majd az En Vogue és a Free Your Mind.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
2: Építkezés, otthonfelújítás. A Héra hőszigetelő rendszeret záró bevonataként vagy díszítő vakolatként választ a Héra Drive-It Siloxán vízlepergető vékony vakolatot. Kiváló minőségű, időjárásálló, cellulózszálakkal megerősített alga- és penészgátló megoldás. Keresd az Okker festékboltban, Pécsett a Hajnóci út 6 szám alatt.
3: Együtt a gyermekeinkért Szentlőrinc és Király egyháza között jótékonysági futóverseny lesz szeptember 25-én a Holcim Magyarország Kft. Szervezésében. A 3, 4 és 11 kilométeres távok mellett idén már félmaratonra is lehet nevezni szeptember 13-áig a holcim.hu/futás oldalon. Gerezslaki Gőzgombóc Fesztivál szeptember 26-án. Fellép a Vivát Bacchus, az Originál Gráne Spatzen fúvó zenekar és a Magna Cum Laude. Este 9 órától Unterrock Bál lesz. Bővebb info gőzgombóc.hu. Jönnek a zsök ajánlatai.
4: Szeptember 17-én a férfi, ha elmúlt 40, a fejben 30 se. Egy ilyen mókás címet kapott ez az előadás, ami a Művészetek és Irodalom házában lesz. És ez mókásan egy férfiasan tökéletes este lesz tulajdonképpen. Két ismert színész, Szabó Simon és Inatai Ákos fog beszélgetni, és ez egy képzeletszínházi előadás és beszélgetés tulajdonképpen, ahol Janikowski Éva írásai alapján keltenek életre férfi alakokat, és ezeknek a férfi lakoknak a segítségével gondolkodnak a férfi lét mindennapi mélységeiről és magasságáról, úgyhogy férfiaknak kötelező, hölgyeknek pedig erősen ajánlott. Szeptember 17-én Vecsei H. Miklós és a Cube érkezik a Solnai Kulturális Negyed 78-as koncerttermébe. A szarvassá változott fiú kiáltozása a titkok kapujából nem pusztán egy olvasmány, hanem egy ilyen sodró, mindent elárasztó tapasztalat, aminek a ritmusa, a képei, a zeneisége, az nagyon mélyen és könnyen bevésődik az ember emlékezetébe, és pont ezért választotta Vecsei H. Miklós és a Cube a legújabb előadásuk alapanyagává ezt a történetet.
0: Reklámot hallottak. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felnőttünk. Best FM, a legjobb zenék.
5: Keddig lehet jelentkezni a Teszed hulladékgyűjtő akcióra. Ismét emelkedett a benzinára a hazai kutakon. Holnapra már több felhőt és néhol esőt ígérnek. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Megkezdődött a 8. évfolyamosok kötelező pályaorientációs vizsgálata. Idén várhatóan mintegy 2400 intézmény nagyjából 67 000 tanulója vesz részt a mérésben október 9-éig. Az általános iskolás végzős diákok a vizsgálat segítségével képet alkothatnak érdeklődési körükről, erősségeikről, képességeikről, és megismerhetik, milyen ágazatok, szakmák állnak közel hozzájuk, közölte az Oktatási Hivatal. Jövő keddig lehet regisztrálni az idei Teszed hulladékgyűjtő akcióra. Az ország legnagyobb szemétszedési kampányát idén október 12-e és 18-a között tartják. Az eseménnyel egyebek mellett az illegális hulladék elhelyezés megelőzésének és megszüntetésének fontosságára hívják fel a figyelmet. Emellett szeretnék népszerűsíteni az önkéntességet és erősíteni a környezettudatosságot, közölte az élő környezetért felelős minisztérium. Ismét drágult a benzin. A 95-ös országos átlagára a tegnapihoz képest 5 forinttal emelkedett. Egy literért így átlagban 631 forintot kell fizetni. A gázolajára nem változott, literenként 701 forint maradt, írta a holtankoljak.hu. A személyes kapcsolat miatt élményt is kínálnak a piacok, egyebek mellett erre hívják fel a figyelmet idén a vásárcsarnokok. A nyitott piacok napjához már több mint 25 létesítmény csatlakozik országszerte. A pénteken induló eseménysorozattal a vásárlókat és a helyi termelőket szeretnék közelebb hozni egymáshoz, árulta a rádiónknak Mihalik Zoltán, a vásárcsarnokok együttműködési fórumának egyik alapítója.
6: Nagyon nehéz nekünk egy-egy egyedi piacként kis marketing ügyével kitűnni a más kis kereskedelmi láncok közül, ezért választottuk azt, hogy összefogunk, közösen próbálunk meg szíre lépni, kinyitni a kapukat, azt hirdetni, hogy más ez a vásárlás, és nagyon fontos, hogy a piacok az egyetlen egy olyan terek, ahol az emberek még beszélgetnek egymással, nem egy automata mellett húzzák le a vonalkódokat, találkozási pont, ha úgy tetszik, egy agóra, egy közösségi tér, amely összehozza az embereket.
5: Általában napos idő vár ránk, csupán északnyugaton, északon, illetve keleten, északkeleten költözik időnként néhány felhő az égre, esni azonban ott sem fog. A levegő általában 25-28 fokig melegszik. Késő estére ebből 12-21 fok marad. Holnap közepesen vagy erősen felhős idő várható, kisebb eső, zápor is jöhet a Tiszántúlon, közben órákra előbújhat a nap, a csúcsok 18 és 30 fok között alakulnak. Északnyugaton lehet a leghűvösebb.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: 2 óra után is csupa izgalmas sláger itt a Best FM-en. 5 perccel járunk egyébként 2 óra után, csak hogy pontos legyek, én Majoros Rita vagyok. Jöhet egy kis Nelly, itt lesz a Ride With Me, de jön majd az En Vogue is, és a Free Your Mind, itt lesz Christina Milian, a Crystal, most pedig a Limp Bizkit indítja az órát. Behind Blue Eyes, szép napot!
0: Best FM!

Fest FM a legjobb zenék. Megyünk tovább a nap kérdésével, mert arra vagyok kíváncsi, hogy mi az, amit mindenki csinál, vagy nagyon sokan csinálnak, mi pedig egyszerűen nem értjük. És azt sem, hogy miért. Na nézzük Kata üzenetét. Én azt nem értem, hogy emberek miért állnak meg az ajtóban. Bemegy az üzletbe, megáll közvetlenül az ajtóban, és ott kezdi el kitalálni, hogy merre menjen. Mögötte meg 20-an próbálnak bejutni. Zoli azt írja, a mozgó lépcsőn állók. Miért kell ketten egymás mellett állni úgy, hogy mögöttetek az egész emberiség próbálna haladni? Anikó, amikor valaki felszáll a buszra és megáll közvetlenül az ajtóban. Na, ezt mondjuk én se értem, és utálom is, bevallom őszintén. Még csak nem is próbál beljebb menni. Én ilyenkor mindig azon gondolkozom, vajon tudja, hogy rajta kívül más is szeretne felszállni? Ezt a kérdést én is felszoktam tenni magamban. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Jöhetnek ide még az üzenetek. Ott vagyunk a Facebookon, az Instagramon is, úgyhogy jöhetnek a kommentek, jöhetnek a válaszok, és a világ talán egyik legvagányabb csajos dala. Ez az En Vogue és a Free Your Mind a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Az M5-ös autópálya Röszke felé vezető oldalán burkolatot javítanak Lajos Mizsénél, a 62-es kilométernél a külső sáv zárva, úgyhogy itt lassulás van. Vác határában a 2-es főúton három autó ütközött, a 38-as kilométernél felpályán lehet haladni. A 21-es főúton Pásztó térségében lerobbant egy autó, a 27-es kilométernél a Jobbágyi felé vezető oldalon csak a belső sáv járható. 0620 55 55 155, ez pedig az SMS, a Viber és hívható telefonszámunk. Továbbra is ide várom az útinfókat. Budapesten pedig baleset történt a Szilágyi Erzsébet fasorban a Nyúl utcánál, úgyhogy ott kell figyelni. Köszönöm az infókat, jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
1: Ne higgy a szemednek! Az Árkád Pécs bevásárlóközpontban most meghökkentő trükkök, különleges érzékcsalódások és játékos optikai kísérletek várnak. Gyere el te is szeptember 3-a és 19-e között az Árkádba, és fedezd fel az érzékelés és észlelés csodálatos világát. Árkád, kísérletek, illúziók.
2: Gerezdlaki Gőzgombóc Fesztivál szeptember 26-án. Vivat Bacchus ének együttes Fischer Norbi Akusztik Magna Cum Laude koncert. 21 órától Unterrock Ball. Főszerepben a Gerezdlaki Gőzgombóc. Bővebb info gőzgombóc.hu.
0: Reklámot hallottak. Ha vége a munkaidőnek, jöhet az én idő. Night Shift a Best FM-en minden nap délután 6-tól. Ma a lemezjátszóknál White Boy és Effendi a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen popslágereivel. Night Shift-tel az éjszakába délután 6-tól, amikor a klasszikusok újraélnek. Best FM, a legjobb zenék. Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
3: Mészáros Gábor lett Baranya új főispánja. Átalakított kipufogók okoznak zajt. Folytatódik a szép őszidő, holnap jön a hidegfront. Új főispán, Magyar Péter miniszterelnök szeptember 15-i hatállyal Mészáros Gábor jogást a Pécsi Tudományegyetem állam és jogtudományi karának adjunktusát nevezte ki a Baranya vármegyei kormányhivatalt vezető főispánnál. A döntés a magyar közlönyben is megjelent. Mészáros Gábor kinevezéséről a vidék és településfejlesztési miniszter javaslatára döntött a kormányfő. Ugyanezen a napon Kálmán János a Győr-Moson-Sopron, Török Tamás István pedig a Borsod-Abaúj Zemplén vármegyei kormányhivatal élére került. Október 1-től ismét megyéknek nevezik a vármegyéket, a főispáni elnevezés pedig megszűnik. Így Mészáros Gábor kormány megbízottként folytatja majd a munkáját október 1-től, addig pedig főispánként. Parkolási korlátozás Szentlőrincen. Karbantartási munkálatok miatt forgalmi rendváltozás lép életbe Szentlőrincen szeptember 19-től október 2-ig. Megnövekedett buszforgalomra kell számítani a jelzett időszakban az Erzsébet utca, Hunyadi János utca, Vasút utca szakaszon. További közlekedési információk a híreink végén. Panaszkodnak az abaligetiek és a mánfaiak a szerpentineken hangosan száguldozó motorosokra. Kiderült, hogy nem a sebesség, hanem az átalakított kipufogók okozzák a zajt. A rendőrség helyszíni ellenőrzései alkalmával több olyan motorforgalmi engedélyét visszavonták, melyek a beavatkozás miatt átlépték a megengedett decibel szintet. Még csak ősz van, de már a karácsonyra készülnek. Az elmúlt évek hagyományait folytatva idén is keresi a Pécsi Város Üzemeltetési Cég azokat a tekintélyes, impozáns fenyőfákat, amelyek méltó díszei lehetnek Pécs köztereinek, és ünnepi hangulatot varázsolhatnak a megyeszékhely közösségi életének fontos helyszíneire a karácsonyi időszakban. A Biokom olyan legalább 8 méter magas, formás fenyőfák felajánlását várja, amelyek már túl nagyra nőttek a kertben, vagy másokból időszerűvé vált az eltávolításuk. A felajánlóknak nem kell gondoskodniuk sem a kivágásról, sem a szállításról. A munkálatokat a Biokom munkatársai szakszerűen elvégzik, és a fát is elszállítják a karácsonyi helyszínre. Druidok, lázadók és birodalmiak találkoznak a Zsolnai negyedben. Szeptember 26-án ismét megrendezik azt a rendezvényt, ahol egy messzi-messzi galaxis középpontjába utazhatunk el. A helyszín a Zsolnai negyed lesz majd. A negyedik pécsi Star Wars napon élethű filmdíszletek, vadászpilóta ülés Han Solo karbonitban, és mintegy 50 jelmezes felvonuló várható.
0: A Best FM navigáció támogatója a Beto Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüvegcentrum.
3: Folytatódnak a gázvezetékjavítási feladatok Pécsett az Angster József utca Kiszkókó dűlő kereszteződésében. A helyszínen útlezárásra kell számítani. A korlátozások várhatóan szeptember 25-ig tartanak. Jó utat kívánok a Best FM-mel! A délutáni 27 fokról az esti órákban 20 fokra csökken Baranyában a levegő hőmérséklete, derült lesz éjszaka is fölöttünk az égbolt. Holnap reggel északnyugaton erősen felhős borult idő várható, és csütörtökön megérkezik a hidegfront, melynek hatására az ország északi részében várható csapadék. Baranyában 25-26 fok lesz délután élénk széllel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Hajné, köszönöm szépen a friss híreket, információkat, neked további jó munkát, találkozunk 4-kor a Besten. Kellemes délutánt a mikrofonnál, este 6-ig H. Horváth László, ma is játszom a dalokat, megállás, megszakítás mentesen. Hamarosan jön a Karamell és a Jelenés, előtte itt van Jerry Harryvel slágere.
0: 101.7 Best FM, a legjobb zenék. Best.

legjobb zenék, ez a Szentegyhét Best FM. Megesik, hogy elvesztünk tárgyakat, így történt egy hallgatónkkal is, ugyanis elveszítette a rendszámtábláját Pécs és Szigetvár között. Ennek a jelzése András Gábor Dénes 131-es, még a tulaj telefonszáma megtalálás esetén 0620 440 3597-es. Hamarosan jönnek az időjárás hírei, addig is szólnak a dalok, itt lesz Kelly Rowland és a Work, énekel Ákos, ez pedig már a Mucho Mambo Sway a Best FM-en.

A legjobb zenék. Ez a Szentegy hét Best FM. Ma még kitart a kellemes őszies időjárás, 26-27 fokot méretünk Pécset. Aztán holnap reggel 12-13 fokra kelünk, nem kizárt, hogy ismételten köd fogja nehezíteni az autósok dolgát. Napközben a szelesebb a borultabb időben 23-24 fok lesz. Pénteken már jönnek az záporok, zivatarok, ott éjszaka 10, napközben a 24 fok a jellemző, szombaton és vasárnap egyöntetően a borult időben 26-27 fokra készülhetünk. Aztán a következő hét hozza az ősz nem túlságosan kellemes arcát, hiszen hétfőn éjszaka visszahűl a hőmérséklet nagyjából 8-9 fokra, és napközben sem lesz több 17-18 foknál, nem beszélve a 2-6 mm csapadékról. Az időjárás hírei után nincsen megállás sem megszakítás, velünk lesz majd Tupac 90-es klasszikus a Changes, érkezik Keszti Péter, Lotfi Begi és Presser Gábor, ő pedig már Armand von Helden és a My My My a Best FM-en.

a legjobb zenék. Ez a Szentegyhíd Best FM. Szeptember 23 és 27 között ismételten jön a Pécsi Napok programsorozat olyan fellépőkkel, mint a Kék Nyúl, a Band of Streets, a Kuba Libre, a Pannon Filharmonikusok, a Voicingers, az Elvis Project és a Swing Ladies Trio is. Minden mellett várják az érdeklődőket, táncbemutatók, kórusmuzsika, utcazene és persze lesz bor és dal ünnepe is. A folytatásban hamarosan jönnek majd a legfrissebb hírek délután 4 órakor, addig is múltat idézünk Royzon Murphyvel. Itt a Moloko és a Sing It Back 98-ból. We'll be right back.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a 101.7 Best FM-en.
1: Hamarosan majd egy londoni hip-hop duóval folytatom, jön a Rizzle Kicks, előtte viszont itt vannak a legfrissebb hírek és információk, délután 4 órakor Szendi Hajnitól a Best FM-en.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Anya, mikor indulunk már?
3: Anya, mikor indulunk már?
4: Gyerekek, amint beindul az autónk.
5: A nem induló autóknak akkumulátor problémái vannak. Ne aggódjon, igényelje most akkumulátorának ingyenes bevizsgálását a Varta akkumulátor tesztelő és ellenőrző programjában. Keresse a Varta kiemelt partnerét és kérje akkumulátorának ingyenes bevizsgálását. Bettó Kft. Pécs, Nyírfa utca 26.
6: Ne higgy a szemednek! Az Árkád Pécs bevásárlóközpontban most meghökkentő trükkök, különleges érzékcsalódások és játékos optikai kísérletek várnak. Gyere el te is szeptember 3-a és 19-e között az Árkádba, és fedezd fel az érzékelés és észlelés csodálatos világát. Árkád, kísérletek, illúziók.
7: A Tankapuja Buddhista Gimnázium és Általános Iskola szeptembertől ingyenes esti tagozatos képzéseket indít. Felnőttek általános iskolája és érettségit adó gimnázium Pécsett, Komlón és Alsó-Szentmártonban. Részletek buddhistagimnázium.hu.
8: Együtt a gyermekeinkért Szentlőrinc és Királyegyháza között jótékonysági futóverseny lesz szeptember 25-én a Holcim Magyarország Kft. Szervezésében. A 3, 4 és 11 kilométeres távok mellett idén már félmaratonra is lehet nevezni szeptember 13-áig a holcim.hu/futás oldalon. Gerezslaki Gőzgombóc Fesztivál szeptember 26-án. Fellép a Vivát Bacchus, az Originál Grán Espetzen fúvó zenekar és a Magna Cum Laude. Este 9 órától Unterrock Bál lesz. Bővebb info gőzgombóc.hu. Jönnek a zsök ajánlatai.
9: Szeptember 17-én a férfi, ha elmúlt 40, de fejben 30 se. Egy ilyen mókás címet kapott ez az előadás, ami a Művészetek és Irodalom házában lesz, és ez mókásan egy férfiasan tökéletes este lesz tulajdonképpen. Két ismert színész, Szabó Simon és Inadai Ákos fog beszélgetni, és ez egy képzeletszínházi előadás és beszélgetés tulajdonképpen, ahol Janikowski Éva írásai alapján keltenek életre férfi alakokat, és ezeknek a férfi lakoknak a segítségével gondolkodnak a férfi lét mindennapi mélységeiről és magasságáról, úgyhogy férfiaknak kötelező, hölgyeknek pedig erősen ajánlott. Szeptember 17-én Vecsei H. Miklós és a Cube érkezik a Solnai Kulturális Negyed 78-as koncerttermébe. A szarvassá változott fiú kiáltozása a titkok kapujából nem pusztán egy olvasmány, hanem egy ilyen sodró, mindent elárasztó tapasztalat, aminek a ritmusa, a képei, a zeneisége, az nagyon mélyen és könnyen bevésődik az ember emlékezetébe, és pont ezért választott a Vecsei H. Miklós és a Cube a legújabb előadásuk alapanyagává ezt a történetet.
0: Reklámot hallottak. Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
10: Ordítozott, szitkozódott egy férfi Pécset. Javulhatnak Komló távolsági kapcsolatai. Szerb folklórestet tartanak Mohácson. Napokra lezárják az utat a Remeterét felé. Halaszthatatlan biztonsági beavatkozást végez. Szeptember 21-e és 25-e között majd a Mecsekerdő ZRT. A 6604-es számú közúton Pécs, Mecsek-Szentkót és Remeterét között a Rangalászló úton, valamint a mellette haladó kerékpárút mentén. A munkálatok célja a közvetlen baleset veszélyt jelentő fák eltávolítása, és ezzel a közlekedők erdőjárók biztonságának megőrzése. A beavatkozás több közlekedési hatással és korlátozással is jár, érintve az autósokat, a kerékpárosokat, a gyalogosokat és a túrázókat is. Érdemes tehát indulás előtt majd mindenféleképpen tájékozódni. Két hétig teljesen felborul a vonatközlekedés a pécsi főútvonalon. A Budapest-Pécs vasúti fővonalon pályakarbantartás miatt módosul a menetrend szeptember 19-től október 2-ig. A vonatok többsége helyett Szentlőrinc és Pécs között MÁV buszok, azaz pótlóbuszok közlekednek majd, amelyek Pécsről a vonatok menetrendjéhez képest 20-30 perccel korábban indulnak. A MÁV tájékoztatása szerint a szeptember 19-én kezdődő és október 2-áig tartó Szentlőrinc és Pécs közötti vágányzárban a munkálatok majd Mecsekalja, Cserkút és Bicsért közötti szakaszon zajlanak majd. Vágányépítést, síncserét, alépítményjavítást és a vízelvezető árok tisztítását végzik el. Ordítozásra és szitkozódásra lettek figyelmesek a pécsi belvárosban élők tegnap délelőtt a Kisfaludi utcában. Egy középkorú férfi eddig tisztázatlan okból feldúltan kiabálva haladt el a Magyar Honvédség toborzó irodája előtt. Az épületből többen azonnal az ablakhoz siettek, hogy megnézzék, mi a probléma. A lakók szerint nem ez volt az első ilyen eset. Javulhatnak Komló távolsági kapcsolatai, ha megvalósulnak a most felvetett autóbuszos fejlesztések. A komlói tömegközlekedés átalakulását napi budapesti járatok, új útvonalak és a nemrég újraindult vasúti személyszállítás együtt teheti látványossá. A komlói autóbuszos tömegközlekedési blog több javaslatot is eljuttatott a közlekedés szervezőkhöz. Szeptember 19-én szerb folklór estet tartanak Mohácson, a helyszín a Deák tér lesz majd. Délután 4-kor indulnak el a programok, egymást érik majd a koncertek, a táncbemutatók. Az esemény a Magyar Szerb Kulturális Évad programjaként kerül megrendezésre a Mohács 500 emlékév keretében. Élő zene, néptánc, hagyomány, balkáni ritmusok.
0: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
10: A 66-os út elején a Budai Vánnál kátyúzás miatt kell forgalomkorlátozásra számítani. A Pécs-Abaligeti összekötő út és a 6-os út csomópontja közelében útkarbantartási munkákat végeznek. A helyszínen útszűkület érvényes. Jó utat kívánok! A délutáni 27 fokról az esti órákban 20 fokra csökken Baranyában a levegő hőmérséklete, derült lesz éjszaka is fölöttünk az égbolt. Holnap reggel északnyugaton erősen felhős borult idő várható, és csütörtökön megérkezik a hidegfront, melynek hatására az ország északi részében várható csapadék. Baranyában 25-26 fok lesz délután élénk széllel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Hajni, köszönöm szépen a friss híreket, információkat. Visszavárlak 5-kor a Besten, ahol hamarosan folytatom egy rendőrségi felhívással, ugyanis a pécsi rendőrök szemtanúkat keresnek. Addig viszont szólnak a dalok, megállás, megszakítás mentesen. Készülődik a The Beavers, mellette itt van a Rizzle Kicks.
0: 101.7 Best FM.

A legjobb zenék. Ez a Szentegyhíd Best FM. Közlekedési információval folytatom, ugyanis alagút gyakorlatot tart az M6-os autópályán a Mecsek ZRT-n és az együttműködő segélyszervezetek. A gyakorlat miatt ma délután 5 órától várhatóan éjfélig korlátozásokra, valamint terelésekre kell számítani a strádán. A Mohács felé tartó oldalon a bátaszéki csomópontnál leterelik a forgalmat, és a felhajtóág sem lesz használható. A főváros felé tartó oldalon az 57-es úti csomópontnál fogják leterelni a forgalmat, míg a Budapest felé tartók a Vémindi csomópont felhajtóágát sem tudják majd használni. Mindezt tehát ma délután 5 órától nagyjából éjfélig. A közlekedési információkat én is várom, méghozzá SMS-ben és Viberen keresztül, a számom 30-as 889-117-es. Velünk lesz a folytatásban a Gossip, a Halott pénz, most pedig jön a PM Dan 90-es klasszikusa.

0: nekünk ti vagytok a péntek.
1: Yo, hello Ági, mi a helyzet, ráérsz? Vágod, hogy a sarkon van a legjobb kávé. Hello Isabel, can you ring my bell? Közel van a peccom, ne ugorjunk fel. Hello Sárika, kiszökült a hajad, a barna is

0: a legjobb zenék. Ez a Szent Egyhét Best FM. Szemtanúkat keresnek a pécsi rendőrök, ugyanis augusztus 14-én 9 óra körül Pécsett a Majoros Imre utca és a Bástya utca találkozásánál összeütközött egy telepjáró kialakítású, barnás aranymetál színű Nissan gyártmányú gépkocsi, valamint egy kerékpár. A baleset után a két járművezető beszélt egymással, majd az autót vezető őszhajú idős férfi elhajtott a helyszínről. A balesetnek szemtanúja volt egy fehér bukós isakot viselő, robogót vezető férfi, aki beszélt a kerékpárossal. A pécsi rendőrkapitányság arra kéri a hallgatókat, hogy ha valaki érintettje vagy éppen szemtanúja volt az esetnek, vagy a balesetről érdemleges információval rendelkezik, azt tegyen bejelentést akár névtelenségen megőrzése mellett a telefontanú zöld számán, ez a 0680-555-111-es, vagy hívja a 112-es központi segélyhívószámot, de várják személyesen is a pécsi rendőrkapitányságon. A folytatásban hamarosan tovább szólnak a dalok, velünk lesz Horváth Tamás, a The Wanted, csak úgy, mint Rúzsa Magdi, és a Most Fehérre.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Építkezés, otthonfelújítás. A Héra hőszigetelő rendszered záró bevonataként vagy díszítő vakolatként választ a Héra Drive-It szilokszám vízlepergető vékony vakolatot. Kiváló minőségű, időjárásálló, cellulózszálakkal megerősített alga- és penészgátló megoldás. Keresd az Okker festékboltban, Pécsett a Hajnóci út 6 szám alatt.
0: Együtt a gyermekeinkért Szentlőrinc és Király Egyháza között jótékonysági futóverseny lesz szeptember 25-én a Holcim Magyarország Kft. Szervezésében. A 3, 4 és 11 kilométeres távok mellett idén már félmaratonra is lehet nevezni szeptember 13-áig a holcim.hu/futás oldalon. Gerezslaki Gőzgombóc Fesztivál szeptember 26-án. Fellép a Vivát Bacchus, az Originál Grán Espacen Fúvó

0: Zenekar és a Magnum Laude. Este 9 órától Unterrock Bál lesz. Bővebb info gőzgombot.hu. Jönnek a zsök ajánlatai.
1: Szeptember 17-én a férfi, ha elmúlt 40, de fejben 30 se. Egy ilyen mókás címet kapott ez az előadás, ami a Művészetek és Irodalom házában lesz. És ez mókásan egy férfiasan tökéletes este lesz tulajdonképpen. Két ismert színész, Szabó Simon és Inatai Ákos fog beszélgetni, és ez egy képzeletszínházi előadás és beszélgetés tulajdonképpen, ahol Janikowski Éva írásai alapján keltenek életre férfi alakokat, és ezeknek a férfi lakoknak a segítségével gondolkodnak a férfi lét mindennapi mélységeiről és magasságáról, úgyhogy férfiaknak kötelező, hölgyeknek pedig erősen ajánlott. Szeptember 17-én Vecsei H. Miklós és a Cube érkezik a Solnai Kulturális Negyed 78-as koncerttermébe. A szarvassá változott fiú kiáltozása a titkok kapujából nem pusztán egy olvasmány, hanem egy ilyen sodró, mindent elárasztó tapasztalat, aminek a ritmusa, a képei, a zeneisége, az nagyon mélyen és könnyen bevésődik az ember emlékezetébe, és pont ezért választotta Vecsei H. Miklós és a Cube a legújabb előadásuk alapanyagává ezt a történetet.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.

a legjobb zenék. Ez a Szentegyhíd Best FM. További kellemes délutánt és nagyon jó rádiózást kívánok a mikrofonnál, H. Horváth László. Ismételten jön a kutatók éjszakája szeptember 25-én és 26-án, amikor szinte mindenhova beleshetünk, akár még a bonztermek titokzatos, misztikus világába is. Hogy a PTM milyen programokat kínál, ezzel bővebben szombaton foglalkozunk a Pécs Café Lightban, ahol a szokott időben 3 óra után kezdünk. Rövidesen délután 5 órakor meghallgatjuk a legfrissebb híreket és információkat Szendi Hanyitól, előtte viszont egyet még zenélünk, itt van Nene és a Későre jár a Best FM-en.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A 101.7 Best FM-en.
1: Hamarosan folytatjuk a román származású Innával és azzal a dallal, amely 2012-ben meghódította Európát, tőle szól a Hát. Előtte viszont itt vannak a legfrissebb hírek és információk délután 5 órakor a Best FM-en.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
2: Mészáros Gábor lett Baranya új főispánja. Átalakított kipufogók okoznak zajt. Folytatódik a szép őszi idő, holnap jön a hidegfront. Új főispán, Magyar Péter miniszterelnök szeptember 15-i hatállyal Mészáros Gábor jogást a Pécsi Tudományegyetem állam és jogtudományi karának adjunktusát nevezte ki a Baranya vármegyei kormányhivatalt vezető főispánná. A döntés a magyar közlönyben is megjelent. Mészáros Gábor kinevezéséről a vidék és településfejlesztési miniszter javaslatára döntött a kormányfő. Ugyanezen a napon Kálmán János a Győr-Moson Sopron, Török Tamás István pedig a Borsodabau Zemplén vármegyei kormányhivatal élére került. Október 1-től ismét megyéknek nevezik a vármegyéket, a főispáni elnevezés pedig megszűnik. Így Mészáros Gábor kormány megbízottként folytatja majd a munkáját október 1-től, addig pedig főispánként. Ittasan vezette a szolgálati járművet. Egy helyi polgárőr jogosulatlanul és ittasan vezette a Bakonyai Polgárőr Egyesület szolgálati járművét. Nem megerősített információk szerint nem is egyedül utazott az autóban, írja bama.hu. A járőrök időben lekapcsolták a férfit, így nem történt baleset, de a következményekkel számolnia kell. Panaszkodnak az abaligetiek és a mánfaiak a szerpentineken hangosan száguldozó motorosokra. Kiderült, hogy nem a sebesség, hanem az átalakított kipufogók okozzák a zajt. A rendőrség helyszíni ellenőrzései alkalmával több olyan motorforgalmi engedélyét visszavonták, melyek a beavatkozás miatt átlépték a megengedett decibel szintet. Még csak ősz van, de már a karácsonyra készülnek. Az elmúlt évek hagyományait folytatva idén is keresi a Pécsi Város Üzemeltetési Cég azokat a tekintélyes, impozáns fenyőfákat, amelyek méltó díszei lehetnek Pécs köztereinek, és ünnepi hangulatot varázsolhatnak a megyeszékhely közösségi életének fontos helyszíneire a karácsonyi időszakban. A Biokom olyan legalább 8 méter magas, formás fenyőfák felajánlását várja, amelyek már túl nagyra nőttek a kertben, vagy másokból időszerűvé vált az eltávolításuk. A felajánlóknak nem kell gondoskodniuk sem a kivágásról, sem a szállításról. A munkálatokat a Biokom munkatársai szakszerűen elvégzik, és a fát is elszállítják a karácsonyi helyszínre. 17. alkalommal szervezik meg a veterán jármű találkozót Mohácson. Szeptember 19-én várják délután 2-től az érdeklődőket. A program a Mohács 500 rendezvénysorozathoz kapcsolódik. A nyilvános program 14 órakor a járművek kiállításával indul majd el a mohácsi Deák téren.
0: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
2: A 66-os út elején a Budai Vámnál kátyúzás miatt kell forgalomkorlátozásra számítani. A Pécs-Abaligeti összekötő út és a 6-os út csomópontja közelében útkarbantartási munkákat végeznek. A helyszínen útszűkület érvényes. Jó utat kívánok! A délutáni 27 fokról az esti órákban 20 fokra csökken Baranyában a levegő hőmérséklete, derült lesz éjszaka is fölöttünk az égbolt. Holnap reggel északnyugaton erősen felhős borult idő várható, és csütörtökön megérkezik a hidegfront, melynek hatására az ország északi részében várható csapadék. Baranyában 25-26 fok lesz délután élénk széllel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Hajnén köszönöm szépen, és egy jó pihenést kívánok, hiszen holnap visszatér Incz Anna Mária, akkor már ő fogja mondani a híreket. Én viszont játszom a dalokat, noná, hogy megállás, megszakítás mentesen, a 90-es évektől egészen napjainkig válogatva. Itt lesz hamarosan a Jade felvételem, előtte zenél Inna, szól a hát. 101 hét Best FM.

A legjobb zenék. Ez a Szent Egy Hét Best FM. Holnap reggel 13 fokot méretünk, napközben a 24 fok a jellemző, de feltámad a szél, és már bizony felhős lesz az ég felettünk. Elszórtan kialakulhat kisebb zápor vagy zivatar. A péntek már jóval csapadékosabb lesz, ott reggel 12, napközben 22-23 fokra számíthatunk, és 2-4 mm-es hőre. Szombaton reggel visszatér a köd a 13 fokban, napközben viszont 26, akár 27 fok is előfordulhat, szintén záporokkal, zivatarokkal. Aztán a jövő hét bekeményít, hétfőn még 21, a hét közepén összességében 6-8 fokat méretünk éjszaka, és napközben sem lesz több 16-17 foknál. Időjárás után hamarosan folytatjuk egy beszélgetéssel. Addig is szólnak a dalok, velünk lesz a Bermuda és a Monte Carlo, előtte indítom a 90-es klasszikust, ez a Sand Lovers és a Runaway.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. A legjobb zenék. Ez a Szentegy Hét Best FM. Folytatódik a Pécs Café Light. Itt van velem a vonalban a Polics József Komló polgármestere. Témánk az aktuális beruházások.
1: A Nyár utca felújításáról már többször beszéltünk az elmúlt időszakban. Nyár utcai ingatlanok a 1900-as évek elején indult akkori alapbányászkodáshoz kapcsolódó ingatlanok előtti közterületek. Ez az új telepi sor a megjelenésével, az ikerházaival, a futó gerinc magasságaival, a típusházakkal, a szűk utcákkal egy jellemző városrésze Komlónak, de az 1900-as évekből való indulással, a terepviszonyok figyelembevételével is itt nagyon szűkek az utcák, és valójában a terepviszonyokat az utak melletti távfalakkal próbálták még nagyobb százalékban kihasználhatóvá tenni. Most, amikor mi lézerpontossággal megcsináltuk a vízvezeték kiváltás után a teljes útfelújítást, akkor az épületek felé eső oldalon sajnos olyan szintkülönbségek alakultak ki, amelyek a szűk utcán való közlekedést szinte lehetetlenné tették két autó találkozása vagy parkolása esetén. Ezért döntöttünk úgy, hogy a képviselői alap felhasználásával a városgondnokság egy kiegészítő beszerzési eljárást indítva itt ezeknek a szintkülönbségeknek a megszüntetésére ajánlatot kért és kötött szerződést, és ennek a kivitelezése valósult meg a héten. Így azt mondhatom, hogy a jelenleg rendelkezésre álló pénzügyi keret maximális kihasználásával a Nyár utcai vízvezeték rekonstrukció és az utána következő útburkolat és az ahhoz kapcsolódó felületek helyreállítása megtörtént. Erre összességében 50 millió forint közelében került ráfordításra. Tudom, a lakók jelzése alapján el tudnák képzelni még a járda és a csapadékvíz elvezető rendszernek a felújítását is, de a jelenlegi költségvetési helyzetben a jelenlegi állami és európai uniós támogatások figyelembevételével erre nem volt lehetőség. Természetesen, ha bármilyen pályázati forrást tudunk szerezni, akkor mindig is törekszünk a komplex felújításokra, de most az önkormányzat büdzséjéből ennyi futott, használják egészséggel, vigyázzanak rá, hogy nagyon sokáig tudják élvezni.
0: Polgármester úr, köszönöm! Korábbi műsorunk ismétlését hallotta. Rövidesen folytatódik a zenei maraton a Vastag Tamás dalával Soha még.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: A Tankapuja Buddhista Gimnázium és Általános Iskola szeptembertől ingyenes esti tagozatos képzéseket indít. Felnőttek általános iskolája és érettségit adó gimnázium Pécsett, Komlón és Alsó-Szentmártonban. Részletek buddhistagimnázium.hu.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
1: Autófelvásárlás. Divital Kft. Bizományos értékesítés. Divital Kft. Megbízható használt autó. Divital Kft. Divital Kft. Bécs, Árnyas út.
2: Nézd be suli után a pécsi Árkád Pattáj Vokbárba. Minden tanulóra és tanárra 30% kedvezmény vár szeptember 30-áig. Mutasd fel diák vagy pedagógus igazolványodat, és állítsd össze a kedvenc kombódat. Pattáj Vokbár. Tanulj vokosan!
3: Együtt a gyermekeinkért Szentlőrinc és Királyegyháza között jótékonysági futóverseny lesz szeptember 25-én a Holcim Magyarország Kft. Szervezésében. A 3-4 és 11 kilométeres távok mellett idén már félmaratonra is lehet nevezni szeptember 13-áig a holcim.hu per futás oldalon. Gerezslaki Gőzgombóc Fesztivál szeptember 26-án. Fellép a Vivát Bacchus, az Originál Gránás Pátzen fúvó zenekar és a Magna Cum Laude. Este 9 órától Unterrock Bál lesz. Bővebb info gőzgombóc.hu. Jönnek a zsak ajánlatai.
4: Szeptember 17-én a férfi, ha elmúlt 40, de fejben 30 se. Egy ilyen mókás címet kapott ez az előadás, ami a Művészetek és Irodalom házában lesz, és ez mókásan egy férfiasan tökéletes este lesz tulajdonképpen. Két ismert színész, Szabó Simon és Inatai Ákos fog beszélgetni, és ez egy képzeletszínházi előadás és beszélgetés tulajdonképpen, ahol Janikovszky Éva írásai alapján keltenek életre férfi alakokat, és ezeknek a férfi lakóknak a segítségével gondolkodnak a férfi lét mindennapi mélységeiről és magasságáról, úgyhogy férfiaknak kötelező, hölgyeknek pedig erősen ajánlott. Szeptember 17-én Vecsei H. Miklós és a Cube érkezik a Solnai Kulturális Negyed 78-as koncerttermébe. A szarvassá változott fiú kiáltozása a titkok kapujából nem pusztán egy olvasmány, hanem egy ilyen sodró, mindent elárasztó tapasztalat, aminek a ritmusa, a képei, a zeneisége, az nagyon mélyen és könnyen bevésődik az ember emlékezetébe, és pont ezért választott a Vecsei H. Miklós és a Cube a legújabb előadásuk alapanyagává ezt a történetet.
0: Reklámot hallottak. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
5: Eltörli a kormány a kötelező kamarai hozzájárulást. Razzia indult az utakon, még derült idő marad, de jönnek a felhők. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Megszünteti a kormány a kötelező kamarai hozzájárulást. A döntést közösségi oldalán jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter azt írta, eltörlik a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara számára kötelezően fizetendő 5000 forintos hozzájárulást. Ez mintegy 900 ezer vállalkozást érint. Razzia indult az utakon, a rendőrség mától egészen szeptember 22-éig kiemelten ellenőrzi a biztonsági a gyermekülés és a bukósisak használatát. Az akció a rótpol ellenőrzések keretében zajlik. Majdnem 500 000 forintos bírságot kapott gyorshajtásért egy motoros, a megengedett sebesség csak nem háromszorosával hajtott a Somogy megyei Mesztegnyőn. A rendőrség közölte, hogy 50 helyett 130 kilométeres sebességgel mérték be, így a maximális pénzbüntetést és még 8 előéleti pontot is kap a férfi. Idén Michelin csillagos étteremben is lehet asztalt foglalni a Dining City országos étterem héten. Október 1-e és 18-a között a résztvevő vendéglátóhelyek ismét erre az alkalomra komponált, legtöbbször háromfogásos menüsorokat kínálnak fix árakon. Idén 230 hazai étterem csatlakozott a rendezvényhez. Az akciót egyébként 30. alkalommal szervezik meg. Jávorszarvas miatt álltak le a vonatok Lengyelországban. Az állat a varsói központi pályaudvar síneire tévedt, és órákra megbénította a közlekedést. A hatóságok altató lövedékkel ártalmatlanították, majd egy erdős területre vitték. Az Emilnek elnevezett jávorszarvas szerencsére sértetlenül megúszta a kalandot. Évtizedek óta nem volt olyan kicsi az ózonlyuk, mint tavaly. Szakértők szerint ebben meghatározó szerepe volt annak, hogy sokkal kevesebb olyan terméket, például régi típusú hűtőt, légkondit használtunk, amely a réteget károsító anyagot bocsát ki. A Meteorológiai Világszervezet szerint a csökkenés környezetvédelmi sikertörténet, és a tendencia folytatódik, akár teljes egészében regenerálódhat a légkör ózon rétege. A hírek végén már is mondom, hogy milyen időre számíthatunk a folytatásban. Egyelőre marad a száraz, derült idő, de aztán északnyugat felől felhők érkeznek. Hajnalra a Dunántúlon már beborul az ég, és a nyugati tájakon akár eső, zápor, néha zivatar is előfordulhat. Éjszakára 10 és 15 fok közé hűl a levegő. Holnap a Dunántúlon nagyrészt borult marad az ég, a keleti országrészben lehet a legtöbb napsütés. Elszórtan kialakulhat zápor. 18 és 30 fok között alakulnak a csúcsok, délkeleten lesz a legmelegebb.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
6: Dalok a 90-es és a 2000-es évekből, az eladási listák és a slágerlisták éléről. Szépen hosszan így lehet ezt kifejteni, hogy mi is történik itt szerdánként. Az a legegyszerűbb, hogyha azt mondjuk, amit most lassan 5 éve mindig mondunk a szerdára. Pop és rádióslágerek mixben. Ha töljétek velem White Boy-on, 7-től szerdai rezidensünkkel, DJ Effendivel a lemezjátszók mögött. Indul a Night Shift.
0: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben. Megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.

0: és a legjobb zenékkel.
1: Akik már feliratkoztak a Mixcloud profilomra, mixcloud.com/DJWhiteBoy, ők már egyrészt kapták az értesítést, másrészt pedig már meg is tudták hallgatni egyszer, kétszer, tízszer mind az öt újonnan feltöltött mixet, mert hogy megint került fel öt új mix, és erről bizony jön az értesítés, ha feliratkoztok az előbb említett oldalra, szóval mixcloud.com/DJWhiteBoy, 160 korábbi nácsítes mix ott van, elérhető, visszahallgatható bárhol, bármikor, természetesen a tracklisták kíséretében.

0: a Night Shift White Boy-jal a Best FM-en.
1: És ha már említettem a Mixcloud oldalamat, akkor jöjjön a többi elérhetőség és infókukat, bestfmbudapest.hu az e-mail címünk. Be lehet minket jelölni, lájkolni, tegelni, mindent csinálni Instán és Facebookon. Best FM Magyarország az Insta, és Best FM a Facebook oldalon. Ezen kívül 0620 55 55 155, illetve bestfm.hu vagy bestfmmagyarország.hu a weboldalon.

oda a DJ Fendi átjön erre az oldalra, ővé a lemezjátszó a következő 60 percben, még egy órán át pop és rádiós lágerek szólnak mixben. Szóval pár perc, és innen folytatjuk. Senki ne menjen sehova.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
1: Ne higgy a szemednek! Az Árkád Pécs bevásárlóközpontban most meghökkentő trükkök, különleges érzékcsalódások és játékos optikai kísérletek várnak. Gyere el te is szeptember 3-a és 19-e között az Árkádba, és fedezd fel az érzékelés és észlelés csodálatos világát. Árkád. Kísérletek. Illúziók.
2: Együtt a gyermekeinkért Szentlőrinc és Királyegyháza között jótékonysági futóverseny lesz szeptember 25-én a Holcim Magyarország Kft. Szervezésében. A 3, 4 és 11 kilométeres távok mellett idén már félmaratonra is lehet nevezni szeptember 13-áig a holcim.hu per futás oldalon. Gereslaki Gőzgombóc Fesztivál szeptember 26-án. Fellép a Vivát Bacchus, az Originál Grán Espetzen fúvó zenekar és a Magna Cum Laude. Este 9 órától Unterrock Bál lesz. Bővebb info gőzgombóc.hu. Jönnek a zsök ajánlatai.
3: Szeptember 17-én a férfi, ha elmúlt 40, de fejben 30 se. Egy ilyen mókás címet kapott ez az előadás, ami a Művészetek és Irodalom házában lesz, és ez mókásan egy férfiasan tökéletes este lesz tulajdonképpen. Két ismert színész, Szabó Simon és Inadai Ákos fog beszélgetni, és ez egy képzeletszínházi előadás és beszélgetés tulajdonképpen, ahol Janikowski Éva írásai alapján keltenek életre férfi alakokat, és ezeknek a férfi lakoknak a segítségével gondolkodnak a férfi lét mindennapi mélységeiről és magasságáról, úgyhogy férfiaknak kötelező, hölgyeknek pedig erősen ajánlott. Szeptember 17-én Vecsei H. Miklós és a Cube érkezik a Solnai Kulturális Negyed 78-as koncerttermébe. A szarvassá változott fiú kiáltozása a titkok kapujából nem pusztán egy olvasmány, hanem egy ilyen sodró, mindent elárasztó tapasztalat, aminek a ritmusa, a képei, a zeneisége, az nagyon mélyen és könnyen bevésődik az ember emlékezetébe, és pont ezért választotta Vecsei H. Miklós és a Cube a legújabb előadásuk alapanyagává ezt a történetet.
0: Reklámot hallottak. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felejthetetlen.

0: Best FM, a legjobb zenék.
1: Hírek a Best FM-en. Eltörlik a kötelező kamarai hozzájárulást, a roller balesetekre fókuszál a biztonság hete, tovább emelkedett a benzin ára. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Megszünteti a kormány a kötelező kamarai hozzájárulást, a döntést közösségi oldalán jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter azt írta, eltörlik a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara számára kötelezően fizetendő 5000 forintos hozzájárulást. Ez mintegy 9000 vállalkozást érint. Zajlik a jubileumi 10. biztonság hete. Az ORFK és a Magyar Biztosítók Szövetsége mintegy 40 partnerrel közösen hívja fel a figyelmet a baleset megelőzésre. Országszerte tartanak programokat, a középpontban pedig a roller balesetek állnak, mondta rádiónknak Jenei Attila, a Mabiz kommunikációs vezetője.
2: 2024-ben a személysérüléses rollerrel bekövetkezett balesetek 14 ezer balesetből 2,5%-a volt olyan, amelyben a rolleres volt az okozó. 2025-ben ez a szám már 4,5% volt, 2026 első 6 hónapjában pedig 7%-ra ugrott ez a mutató. A Magyar Biztosítók Szövetsége éppen ezért tartja annyira fontosnak ezt a közös mikromobilitási tanulmányt, amit majd a Széchenyi Egyetemen hozunk nyilvánosságra. Mind a gyerekeket, mind a felnőtteket érinti a roller használat, őrült felelőtlenségről tesznek tanúbizonyságot azok, akik nem tartják be a szabályokat.
1: A biztonság hete szeptember 22-éig tart. Ismét drágult a benzin. A 95-ös országos átlagára a tegnapihoz képest 5 forinttal emelkedett. Egy literért így átlagosan 631 forintot kell fizetni. A gázolaj ára nem változott, literenként 701 forint maradt, írta a holtankoljak.hu. Mészárlást tervezhetett egy győri fiatal. A magyar nyomozókat az FBI értesítette, hogy egy 16 éves fiú egy amerikai cég AI csevegő robotjával beszélgetve terrorcselekménnyel kapcsolatos kijelentéseket tett, és már egyeztetett a támadáshoz használható fegyverekről is. A fiatalkorút tegnap az otthonában fogták el, kutatást tartottak nála, lefoglalták a mobiltelefonját és a számítógépét. A hírek végén már is mondom, hogy milyen időre számíthatunk a folytatásban. Egyelőre marad a száraz, derült idő, de aztán északnyugat felől felhők érkeznek. Hajnalra a Dunántúlon már beborul az ég, és a nyugati tájakon akár eső, zápor, néhol zivatar is előfordulhat. Éjszakára 10 és 15 fok közé hűl a levegő. Holnap a Dunántúlon nagyrészt borult marad az ég, a keleti ország részben lehet a legtöbb napsütés. Elszórtan kialakulhat zápor. 18 és 30 fok között alakulnak a csúcsok, délkeleten lesz a legmelegebb.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék. Best
3: FM. Ez pedig...
4: De erre a kérdésre nem számítottam így hirtelen, de az a dal címe, a dal címe Dance With Me, és a méltán híres és népszerű Don Blanco.
3: Oké. Micsoda Peru fővárosa? Erre számítottál a kérdés? Van olyan kérdés, amire számítasz így rögtön az óra legelején?
4: Hát egyébként nem.
3: Na, látod, tényleg nem tudom, hogy mit kérdezek?
4: Hát, de tök mindegy.
3: Na, jó vagy?
4: Erre számítottam. De ezt, úgyhogy akkor elmondanám, hogy jó.
3: Igen.
4: Hogy derekom egy picikét beállt most. Ezek a kérdések, amiket szoktak tölteni, tudod, a sportolóknak, amikor ilyen adrenalintól
3: hogy érzed magad?
4: Zihálva, és akkor milyen érzés aranyért megy? Milyen érzés? Pisilnem kell, milyen érzés?
3: Konkrétan a világ tetején állok.
4: Mit mondhatnék?
3: Ugye amikor John McLean-nek, ugye, hogy nem vett észre most valami különöset, mintha lábújjamnál egy picikét van vele. Na mindegy. Na, DJ Fanny, a Lemez játszó mögött. Hopp és nem jövős lájrek még egy órán keresztül.
4: Így.
0: Best FM, a legjobb zenék mixben.

0: FM-en. A legjobb zenék, a legjobb mixek minden este.
1: Nem fogsz tudni meggyőzni, valószínűleg nem is akarsz, de azért mondom, nem fogsz tudni meggyőzni arról, hogy erre a remixre a Superman Lover Star Level szükség volt. Tehát a vokál az, mintha ki lenne herélve, tehát hogy nincs meg benne az a dög, ami a Manny Hoffmannak volt. És olyan nagyon sokat nem változtattak a dalon, szóval ezt lehet, hogy tiszteletbe kellett volna tartani, ezt úgy hagyni az eredetét.
2: Nem is akartalak meggyőzni semmi ilyesmiről.
1: De erre mi szükség volt, hogy érted?
2: Hát figyelj, egy csomó ilyen van, amire igazából nem volt szükség, mert nem lett jobb, mint az eredeti. Egyszerűen...
1: Vegyük elő a régit.
2: Hát oké, de vannak olyan... De nem minden közegben és időpontban és helyen működik az jobban, mint mondjuk ez. Tényleg, tehát egy csomó dalnál vagyok így, hogy például egy olyan helyen, mint ami mondjuk egy ilyen...
1: Borbár,
2: vagy egy ilyen gasztro DJ-zés közben. Igen? Nem biztos, hogy az eredetit rakom be, mert abban a közegben, abban az időpontban, kora este más, kicsit visszafogottabb.
1: Ez annyival másabb, mint az eredeti.
2: Nincs benne annyi energia, tehát nem annyira energikus, viszont felismerik, meg ugye familiáris, ugye a vokál, meg ugye emlékeznek rá, tehát megörülnek neki, de nem kezd el úgy tombolni rá, mint az eredetire tombolnál egyébként.
1: Hát de ez olyan, mint hogyha nem is tudom a...
2: Fura, igen.
1: I can get no satisfaction, nem tudom ki érdekelni.
2: De abból is van a lounge verzió, úgyhogy...
1: Azt sem tetszik.
2: Na, azt miért kellett?

0: 2001, az hát gyakorlatilag erről szólt onnantól fogva, nem? Ugye 2001 hátralévő része.
1: Hát igen.
0: A 9-11-ről, és nézd meg, hogy ez mégis azért világsláger tudott lenni. 25 éves ez a dal.
1: Nem akarok erre gondolni sem, hogy...
0: Ami hát azért fura, mert a Kylie Minogue is 25. Legalábbis hát úgy néz ki.
1: Abszolút.
0: És hogy akkor mondjak megint egy érdekes, de hát nyilván senkit nem érdeklő számadatot. A Kylie Minogue 5 évtizedben tudott number one albumot csinálni. Tehát 80-ban, 90-ben, 2000-ben, 2010-ben, 2020-ban.
1: 2020-ban melyik volt a?
0: Mi volt a 20... legutolsó, mi volt annak a címe? Mindjárt utána nézek. De hogy az is az angol nagylemez listán, az ott volt az első helyen. Vagy nem is pont az összesített nagylemez listán, de azt hiszem a Dance Charton. Tehát, hogy minden évtizedben volt neki egy number one album. 30 éves, hogy tudja ezt meg?
1: Nem
0: jön ki a matek.
1: Nem tudom. Most meg ilyen rejki gyógyítóknak vannak. Ugyanazon a listán. Vagy...

0: váltás nélkül. Ez a Night Shift minden szerdán DJ Effendivel és a legjobb popzenékkel.
1: De egyet mondj nekem, hogy mi az a reiki, amit ennyire gyógyítani kell?
2: Nem a reikit kell, hogy az a módszer.
1: De hogy nem, hát ismered, hát a reiki, Laci, ismered, de a szolcsa.
2: Na jó, én szerintem most csomagolok.
1: Kedves DJ kollégánk, jó van, na, Epikém, köszönjük szépen a mai hozzájárulásodat a szerda estéhez, szuper volt, mint mindig. Gyorsan még egy elérhetőséget mondjunk, mert hát ez neked a legegyszerűbb.
2: Nekem a legegyszerűbb, mert DJ Effendi mindenhol, az összes social media felületen, illetve zeneletöltő és streamelő oldalon is DJ Effendiként vagyok fönt, úgyhogy bárhol így meg lehet engem találni.
1: Plusz a sárga YouTube, ugye?
2: Plusz a sárga YouTube-on is, igen.
1: Azt megtanultuk két héttel ezelőtt, hogy ez mi is az.
2: És nagyon fontos mindezek közül a Mixcloud csatorna. Minden Nightshift DJ-nek van Mixcloud oldal, ahova az itt elhangzott mixeket töltögetjük szépen fölfelé, úgyhogy ott Nightshift mixeket is lehet találni az én oldalamon.
1: Így. Efim, köszönjük, jövő szerdán várunk vissza.
2: Így legyen.
1: Hello, hello.
2: Hello, hello.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. Eltörli a kormány a kötelező kamarai hozzájárulást, ingyen lehet kerékpárt szállítani a vonatokon, Olaszország megszünteti a gépjárműadót. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Eltörli a kormány a kötelező kamarai hozzájárulást. A döntéssel 900 ezer mikrovállalkozás mentesül az évi 5000 forintos költség alól, mondta közösségi oldalán a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István jelezte, hogy megkezdik a gazdasági kamarák rendszerének felülvizsgálatát. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara élére pedig átmenetileg kamarai biztost neveznek ki. Egy hétig ingyen lehet kerékpárt szállítani a vonatokon, kedden az autómentes napon pedig 999 forintos napi eggyel korlátlanul utazhatunk a helyközi járatokon az egész országban. Az egyéb felárakat, például a helyjegyet külön kell megváltani. A Közlekedési és Beruházási Minisztérium ezekkel a kedvezményekkel készült az idei Európai Mobilitási Hétre. Hazánk egyébként szeptember 16-a és 22-e között 25. alkalommal csatlakozott a programsorozathoz. Lezuhant egy ismeretlen drón Németországban. Az eset a német szövetségi haderő egyik légibázisától 1 kilométerre a Steinhuder-tótól keletre történt, írta az Index. Az eszköz egy nyílt lakatlan részen csapódott be. A maradványok nagy területen szóródtak szét, a roncsok után most is kutatnak. Azt még vizsgálják, honnan származik a drón. A rendőrség szerint a lakosság nincs veszélyben. Olaszországban eltörlik a gépjárműadót. A kis és közepes méretű autókra és a motorokra nem kell majd fizetniük az olaszoknak. A döntés minden motortípusra és a forgalomban lévő személyautók 70%-ára vonatkozik, ami mintegy 14,5 millió autót jelent. Mintegy 600 ezeren regisztráltak a pápa párizsi szabadtéri miséjére. A szertartás lesz 14. Leo 3 napos franciaországi látogatásának csúcspontja. A szeptember 26-ai szentmisét a Concord téren tartják majd, a rendőrség fokozottan biztosítja a területet. A katolikus egyházfő egyébként számos más program mellett Lourdesban is tart majd szentmisét. Egyelőre marad a száraz, derült idő, de aztán északnyugat felől felhők érkeznek. Hajnalra a Dunántúlon már beborul az ég, és a nyugati tájakon akár eső, zápor, néhol zivatar is előfordulhat. Éjszakára 10 és 15 fok közé hűl a levegő. Holnap a Dunántúlon nagyrészt borult marad az ég, a keleti ország részben lehet a legtöbb napsütés. Elszórtan kialakulhat zápor. 18 és 30 fok között alakulnak a csúcsok, délkeleten lesz a legmelegebb.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: 20 év elteltével múlt szombaton, szeptember 12-én újból összeállt a Mystic, hogy ez vajon csak egy ilyen egy alkalmas újraegyesülés volt-e, vagy a lányok titokban azért már terveznek több koncertet is. Ezt nyilvánvalóan csak ők és a menedzsment tudják, én viszont azt tudom, hogy velük és a Scandalous-szel indul az előttünk álló óra itt a Westen.
2: Ez a Night Shift a Best

meg ezek a szép sztorik.

Best FM a legjobb zenék, és hogyha a csajozás közben az előző Hófehér Jaguár esetleg összekosszolódott volna, akkor lehet vinni az automosóba. Most éppen Christina Aguilera és Missy Elliott teljesített szolgálatot. Car Wash, a Rolls Royce klasszikus érkezik a

Best FM a legjobb zenék. Az ember azt írja, hogy Saint-Tropez-ban azért mindig jobb idő van, mint itthon. Ez nem feltétlenül mindig igaz. Mondjuk holnap pont tényleg ez lesz a helyzet, hogy aki Saint-Tropez-ban lesz, jobb időjárási körülmények között tölti majd a csütörtököt, mint mi. Itthon 23 fokra, erős szélre és hideg frontra kell majd számítani. Ország

Best FM a legjobb zenék Európában és az Egyesült Királyságban, már mindenki ismerte és mindenki szerette őket, de az amerikai piacra történő betörés borzasztó nehezen ment. Leginkább azért, mert hogy a saját nevüket az Egyesült Államokban nem használhatták, ugyanis ezen a néven ott már volt egy Los Angeles-i rap banda, úgyhogy Amerikában Shapeshifters helyett a Shape UK nevet voltak kénytelenek használni. A Back to Basics érkezik itt a Besten.

Turné utolsó állomásának utolsó mondatába kapaszkodnak, amikor is Mick Hucknall búcsúzásképpen azt mondta, hogy most egy picikét pihenünk, de 27-ben újra találkozunk. Hát ez tényleg így van, akkor most már lassan jöhetnének a dátumok, kedvesen Mick. Ima az Ain't That a Love of Love, itt a Best Damn.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Még lehet regisztrálni a Teszed akcióra. 500 000 forintot kell fizetni egy motorosnak a sebesség miatt. Holnap már felhősebb idő lesz. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Jövőkeddig lehet regisztrálni az idei Teszed hulladékgyűjtő akcióra. Az ország legnagyobb szemétszedési kampányát idén október 12-e és 18-a között tartják. Az eseménnyel egyebek mellett az illegális hulladék elhelyezés megelőzésének és megszüntetésének fontosságára hívják fel a figyelmet. Emellett szeretnék népszerűsíteni az önkéntességet és erősíteni a környezettudatosságot, jelezte az élő környezetért felelős minisztérium. Razzia indult az utakon. A rendőrség mától egészen szeptember 22-éig kiemelten ellenőrzi a biztonsági öv, a gyermekülés és a bukós isak használatát. Az akció a Roadpol ellenőrzések keretében zajlik. Majdnem 500 000 forintos bírságot kapott gyorshajtásért egy motoros, a megengedett sebesség csaknem háromszorosával hajtott a Somogy megyei Mesztegnyőn. A rendőrség közölte, hogy 50 helyett 130 kilométeres sebességgel mérték be, így a maximális pénzbüntetést és még 8 előéleti pontot is kap a férfi. A személyes kapcsolat miatt élményt is kínálnak a piacok. Egyebek mellett erre hívják fel a figyelmet idén a vásárcsarnokok. A nyitott piacok napjához már több mint 25 létesítmény csatlakozik országszerte. A pénteken induló eseménysorozattal a vásárlókat és a helyi termelőket szeretnék közelebb hozni egymáshoz. Árult el rádiónknak Mihalik Zoltán, a Vásárcsarnokok Együttműködési Fórumának egyik alapítója.
2: Nagyon nehéz nekünk egy-egy egyedi piacként kis marketingügyével kitűnni a más kis kereskedelmi láncok közül, ezért választottuk azt, hogy összefogunk, közösen próbálunk meg színre lépni, kinyitni a kapukat, azt hirdetni, hogy más ez a vásárlás, és nagyon fontos, hogy a piacok az egyetlen egy olyan terek, ahol az emberek még beszélgetnek egymással, nem egy automata mellett húzzák le a vonalkódokat, találkozási pont, ha úgy tetszik, egy agóra, egy közösségi tér, amely összehozza az embereket.
1: A nyitott piacok napjához a budapesti vásárcsarnokok mellett évről évre egyre több vidéki helyszín is csatlakozik. Egyelőre marad a száraz, derült idő, de aztán északnyugat felől felhők érkeznek. Hajnalra a Dunántúlon már beborul az ég, és a nyugati tájakon akár eső, zápor, néhol zivatar is előfordulhat. Éjszakára 10 és 15 fok közé hűl a levegő. Holnap a Dunántúlon nagyrészt borult marad az ég, a keleti ország részben lehet a legtöbb napsütés. Elszórtan kialakulhat zápor. 18 és 30 fok között alakulnak a csúcsok, délkeleten lesz a legmelegebb.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: A Brightoniak veszik át az irányítást kis túlzással. A következő órában a Fat Sense jön majd a Turnaround-dal, aztán itt lesz Fatboy Slim, mint a legismertebb Brightoni, a Rockefeller Skankel, és ha nem is Brightonból, de azért Angliából jön majd a Take That, a Relight My Fire-rel, az Afro Medusa, a Passiodával pedig az óra elején érkezik. Már is.
3: Ez a Night Shift a

Veszlepem a legjobb zenék az egész nyáron a brightoni tengerparton zajló On The Beach elnevezésű fesztivál szervezői. Instagramon és Facebookon kérdezték meg a rajongókat, hogy jövőre kit szeretnének látni majd a színpadon, és hát az idei négy egymás utáni Fat Boy Slim buli után talán nem meglepő, hogy a nagy többség most is arra szavaz, hogy jó lenne, ha legalább egy este, de inkább négy, de az se baj, hogyha öt este Fat Boy Slim, vagyis Norman Cook állna megint a színpadon a lemezjátszók mögött. Jön a Rockefeller's Gang!

Best of a legjobb zenék szerintem nem is érdemes elkezdeni összeszámolni az elmúlt több mint 30 évben. 1992-ben jelent meg ez a dal. Hányszor pörgették már rádiók, tévék, lemezlovasok ezt a dalt világszerte? Ettől függetlenül biztos vagyok benne, hogy az emberek 90%-a még mindig úgy hivatkozik erre a dalra, hogy a CNC Music Factory-től az Everybody Dance-nál.

Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Eltörli a kormány a kötelező kamarai hozzájárulást, ingyenes tüdőrák szűrést hirdetett a Pulmonológiai Intézet. A Dunántúra felhők érkeznek. Villányi Eszter vagyok. Megszünteti a kormány a kötelező kamarai hozzájárulást. A döntést közösségi oldalán jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter azt írta, eltörlik a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara számára kötelezően fizetendő 5000 forintos hozzájárulást. Ez mintegy 900 ezer vállalkozást érint. Ingyenes tüdőrák szűrést hirdetett az Országos Pulmonológiai Intézet az 50 feletti aktív dohányosoknak. A jelentkezők komplex tüdőegészségügyi felmérésen vehetnek részt. A szűrés keretében lesz CT, légzésfunkciós vizsgálat, dohányzási kockázatfelmérés és személyre szabott tanácsadás. Azok jelentkezését várják, akik 50 és 74 év közöttiek és legalább 15 éve rendszeresen dohányoznak. A vizsgálat ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Ismét drágult a benzin. A 95-ös országos átlagára a tegnapihoz képest 5 forinttal emelkedett. Egy literért így átlagosan 631 forintot kell fizetni. A gázolaj ára nem változott, literenként 701 forint maradt, írta a holtankoljak.hu. Rendőrök élesztettek újra egy férfit, aki éppen előlük menekült. A tolnai nagy dorogon akartak megállítani egy sofőrt, mert nem használta a biztonsági övet. Az autós nagy sebességgel a szabályokat áthágva menekült, majd balesetet szenvedett. Utasával együtt megsérültek, ezért mentőt hívtak a rendőrök. A sofőr összeesett, és a légzése is leállt. A rendőrök sikeresen újraélesztették, mentőhelikopterrel vitték kórházba. Kiderült, hogy ittas volt, és soha nem is volt jogosítványa. Egyre nagyobb területeket emésztenek fel az erdőtüzek Horvátországban. Az utóbbi 35 évben összesen több mint 850 ezer hektárnyi terület égett le. Az idei szezon pedig már most jóval súlyosabb a tavainál. Legutóbb Brács szigetén napokig pusztítottak a lángok, mintegy 5000 hektár égett le. A nagy tüzek nem csak közvetlen károkat okoznak, hanem hosszabb távon a helyi gazdaságot, különösen a turizmust is érintik. Egyelőre marad a száraz, derült idő, de aztán északnyugat felől felhők érkeznek. Hajnalra a Dunántúlon már beborul az ég, és a nyugati tájakon akár eső, zápor, néha zivatar is előfordulhat. Éjszakára 10 és 15 fok közé hűl a levegő. Holnap a Dunántúlon nagyrészt borult marad az ég, a keleti ország részben lehet a legtöbb napsütés. Elszórtan kialakulhat zápor. 18 és 30 fok között alakulnak a csúcsok, délkeleten lesz a legmelegebb.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Rengeteg lehetőség közül lehet választani a következő órában itt a Besten. Lehet maradni Budapesten, de akár el lehet utazni Miami-ba is, amihez még az útlevelet is biztosítjuk. Tehát ha egészen pontosan akarok lenni, nem vagy-vagy, hanem és-és. Mert lesz majd Budapest is, George Ezrától, Miami Will Smith-től és Passport a BSV-től.
2: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-ja.

múlva lesz. Szóval abban a hivatalos 8-ban egyelőre még nem vagyunk benne, úgyhogy még nem is mondom, amit ilyenkor mondani szoktak. Szerintem azért addig lesz még alkalmunk majd boldog születésnapot kívánni William Carroll Smith Jr.-nak, vagyis Will Smith-nek. A Miami érkezik itt a Best-en a legjobb zenék között.

Best FM, a legjobb zenék. Elvileg ők 24 decemberében hivatalosan is befejezték, miután hosszú éveken keresztül ide-oda cserélgették a tagokat, azért nyomtak még egy 3 éves búcsúturnét, vagy legalábbis ez 24 év végén még így nézett ki. Tehát nyilván ebből semmi nem igaz, mert hogyha ez igaz lenne, akkor idén júniusban nem láttuk volna őket élőben Budapesten. Jön az Alice DJ és a Better Off Alone itt a Best FM.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Mesélhetnék arról, hogy mi van velem, hogy folyton fáradt vagyok, és sokszor fáj a fejem, hogy túl kevésnek érzem mások mellett már önmagam, pedig körülöttem lassan már mindenki ugyanolyan. Elmesélhetném azt is, hogy milyen érzés, ha jön a kérdés, miért vagyok ugyanabban, amiben tegnap, aki meg nem érdemli meg, az mindent megkap. Yeah.

hiszed, hogy mindent tudsz már róla, pedig a rímek mögött általában gond van. Minden szóval tört forgattam önmagamban, amíg a bánatomból felépült egy dallam. Most már tudod, ezért nem beszélek róla, ez jobb, ha csak az én szívemet nyomja. Így is tele vagyok régi sebb helyekkel, de tovább léptem.

FM a legjobb zenék. Tavaly indult a Kossin azon turné, amelyel a zenekar fennállásának 25. évfordulóját ünnepelték meg, és tavaly itt voltak is Budapesten októberben. Aki esetleg lemaradt volna róluk, idén tudja őket pótolni élőben Bulgáriában vagy Svájcban, illetve Horvátországban, jövő év elején pedig irány Csehország vagy éppen Szlovákia. Jön a Kossin, itt a Western a legjobb zenék között.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este.
2: A Night Shift mai utolsó órájában 11 és éjfél között a No Doubt, a Talk Talk klasszikusát hozza majd természetesen a saját stílusában. Ez lesz az It's My Life. Roy és Adam pedig nem kisebb személyiségeket idéznek majd meg, mint Paul McCartney-t és Stevie Wonder-t. Az Ebony and Ivory után szabadon jön majd a feketén a hófehér.
1: Ez a Night Shift a Best FM-en Wide Boy-ja.

Best of a legjobb zenék, két nagy rivális egymás után, vagy hát egykori rivális. A Backstreet Boys mind a mai napig aktív, és ők már többször is jártak Magyarországon, míg az NSYNC reunionre azért még elég sokan várnak. Ők is egyébként voltak már itt 97-ben a Total Dance Fesztiválon. Tőlük majd Justin Timberlake jön a Can't Stop the Feeling-el, de előbb itt van a Backstreet Boys és a Quit Playing.

Best FM, a legjobb zenék. Rihanna férje A$AP Rocky Budapesten fog koncertezni október 5-én. Meg lennék lepődve, hogyha az interjú során nem kerülne szóba az, hogy most Rihanna tényleg dolgozik az új albumon, vagy sem. T.I.L. és a Live Your Life-on érkezik már is itt a Best FM.

én magam is majd csak holnap fogok returnölni, mert hogy a mai napot befejezetnek tekintem. Ennyi volt a szerda, ennyi volt a night shift, holnap csütörtök, és a csütörtök akkor dance zene az első 120 percben, mixben. DJ Miller fog majd hozzám csatlakozni. Mark Marozon jön, én meg megyek. Jó éjszakát, nem sokára találkozunk.

0: Night Shift-tel az éjszakába, minden délután 6-tól a Best FM-en.
1: Na gyerünk!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: evezek, szerintem utoljára szeretek, elköszönt annyi sugott kegyelem.
1: Best FM, Best FM, a legjobb zenék.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.
1: Disco. It ain't no country club either.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best
1: FM. Hey, Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby.